0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2

0: Це Радіо Пульс 92 і 1 FM.
1: FM 92.1.
2: Пульзуш FM.

0: amikor a szurkot ettük 8 évesen. Apu megígérte, hogy nem leszünk szegények, sohasem.
1: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél meg itt az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fel.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я настолько.
1: Классная радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dim Jánosta 2. Jó Dim FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Вітання радіослухачам до вашої уваги новини спортом. Цього тижня відбудуться матчі відповіді півфіналів Ліги Чемпіонів, де визначиться пара команд, які 30 травня змагатимуться за трофей на Пушкаш-арені у Будапешті. Сьогодні в ігровому дні Арсенал прийматиме Атлетіко Мадрид. Перша зустріч завершилась нічию 1-1, тож у Лондоні боротьба буде максимально відкритою. Англійці покладаються на перевагу рідного поля, тоді як іспанці можуть зробити ставку на свій міцний захист. У середу протистояння продовжиться після справжнього липаду. Баварія Мюнхен приймає Парі Сен-Жермен. Перший акт цієї дуелі приніс неймовірну перемогу парижан з рахунком 5-4. Тому німцям обов'язково потрібно перемагати для виходу у фінал, тоді як ПСЖ влаштує навіть нічия. Обидва матчі розпочнуться о 22:00. У Лізі Європи на нас чекають два захопливі матчі відповіді Фрайбург-Брага. Німцям потрібно відіграватись на власному полі після того, як португальці здобули перевагу в першій зустрічі. Астон Вілла Ноттінгем Форест. Доля фіналу вирішиться в англійському дербі. Форест має мінімальну перевагу. У Лізі конференції на кону також стоїть вихід до фіналу. Крістал Пелес вдома виборюватиме вихід далі у матчі проти Шахтаря, який у першій грі зазнав поразки з рахунком 1-3. Страсбург матиме шанс на камбек перед рідними вболівальниками після того, як Райо Вальєкано здобув перемогу 1-0 у першому поєдинку. Міланський Інтер офіційно повернув собі титул чемпіона Італії, достроково забезпечивши перше місце у серії А. У матчі 35-го туру команда здолала Парму і стала недосяжною для конкурентів. Це вже 21-й титул у історії клубу. Востаннє Інтер виграв серію А у сезоні 23-24. Абсолютним рекордсменом за кількістю скудетто залишається Ювентус із 36 перемогами. 11 червня стартує чемпіонат світу з футболу, який приймають США, Канада та Мексика. Це буде перший мундіаль, у якому братимуть участь 48 команд. Матчі будуть зіграні на 16 стадіонах, у тому числі на 11 у США, де FIFA зашадала тимчасових назв стадіонів та прибрала брендинг спонсорів, не пов'язаних із FIFA на час турніру. Це означає, що багато з найвідоміших стадіонів NFL виглядатимуть інакше на чемпіонаті світу. Стадіони, відомі вболівальникам із корпоративних прав на найменування, будуть називати спрощеними назвами FIFA. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat! Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Répási Eszter vagyok. Egy motoros letért az útról, a patakba zuhant és életét vesztette. Az eset a Huszti járásban történt. Vasárnap a mentőszolgálathoz bejelentés érkezett egy közlekedési balesetről, amelyben egy 1986-os születésű helyi motoros volt érintett. A férfi elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az útról egy patakba, a Huszti járásban található Felső Színyevér településen. A baleset következtében a motoros a helyszínen életét vesztette, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A meleg idő beköszöntével megnő a kétkerekű járművek száma az utakon, ami fokozott figyelmet és a közlekedési szabályok szigorú betartását követeli meg a motorosoktól. A motorosokra vonatkozó főbb biztonsági szabályok és előírások, a felszerelés és felkészülés, bukósisak. A vezetőnek és az utasnak kötelezően becsatolt bukósisakot kell viselnie. Védőfelszerelés. Ajánlott a teljes védőfelszerelés használata még meleg időben is. Műszaki állapot. Indulás előtt ellenőrizni kell a fékeket, a világító berendezéseket, a gumiabroncsok nyomását és az üzemanyag szintet. Technikai követelmények. A motorkerékpárnak rendelkeznie kell visszapillantó tükrökkel, védőkerettel, lábtartókkal, valamint első segélycsomaggal. A faipar és a bútoripar Kárpátalja gazdaságának kulcsfontosságú ágazatai közé tartozik. Közvetlen hatással vannak a régió gazdasági stabilitására és a szociális szférára. Az aktuális helyzetet és a fejlesztési kilátásokat a hatóság és üzleti szféra párbeszéde elnevezésű soron következő egyeztetésen vitatták meg. A résztvevők a kulcsfontosságú törvényjavaslatok és stratégiai dokumentumok állapotára, valamint azokra a kihívásokra összpontosítottak, amelyekkel a megye vállalkozásai a háborús körülmények között szembesülnek. A vegyes formában zajló megbeszéléshez Tarasz Vicocki, Ukrajna gazdasági környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszterhelyettesének részvételével csatlakoztak parlamenti képviselők, a megye vezetése, az ágazati vállalkozások képviselői, szakmai szervezetek és szakértők is. Régiónk hagyományosan az értékes, kemény lombosfafajták tömörfa termékének gyártására specializálódott, és egyedülálló logisztikai előnnyel rendelkezik, közvetlen közelségben van az EU piacaihoz. Ugyanakkor az elmúlt években a faipari termelés növekedése lassul. Tavaly az ágazat részesedése az ipari termelés teljes volumenéből mindössze 3,8% volt, hangsúlyozta Vasili Vencsó, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal első elnök helyettese. Külön figyelmet fordítottak a fa és bútoripar 2030-ig szóló fejlesztési stratégiájához szükséges prioritások meghatározására és javaslatok kidolgozására, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal. Útlevél igénylés 2026-ban. Mennyibe kerül a kiállítás 7 és 20 munkanap alatt? Ha a 20 munkanapos ügyintézést választjuk, az adminisztratív díj 1147 hivnya. Lehetőség van az útlevél gyorsított 7 munkanapos elkészítésére is. Ebben az esetben a díj 1787 hivnya. Az Állami Migrációs Szolgálat hangsúlyozza, hogy a feltüntetett árak kizárólag akkor érvényesek, ha a kérelmet a szolgálat saját kirendeltségein nyújtják be. Az útlevél felnőttek számára 10 évig érvényes, míg gyermekek esetében 4 év a hatályossági idő. Az Állami Migrációs Szolgálat közzétette a dokumentum kiállításának aktuális díjait. Az útlevél igénylésére a Migrációs Szolgálat területi egységeinél, az adminisztratív szolgáltató központokban, illetve a Passport Service állami vállalat irodáiban van lehetőség. A biometrikus okmányok kiállításához új lenyomatvétel szükséges, amely 12 éves kortól kötelező a gyermekek számára. Egyeztető ülést tartott a napokban a Beregszászi Járási Tanács, ahova a járás önkormányzatai mellett meghívást kaptak a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának tagjai is. Kiemelt témák között szerepelt a magyar nemzeti szimbólumok és helységnévtáblák használata. Rádiónknak a téma kapcsán Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke nyilatkozott.
6: Ez a kérdés azért került napirendre, mert itt is vannak jogi változások, tehát ugye régebben ugye úgy volt, hogy az alkotmány előírta azokat a jogokat, lehetőségeket, amit a nemzeti kisebbségek tudtak velük élni. Most annyi lett a változás, hogy azok a dolgok, tehát itt szimbólumokról beszélünk, kétnyelvű táblákról, a nyelvhasználatról, kötelező, hogy minden kistérség ezt szavazza meg a közgyűlésen. Régen erre nem volt precedens. Tehát most ugye megvan adva a lehetőség, megvan adva a jogi garancia bizonyos dolgokra, és vannak olyan kistérségek, akik ezt nem igazán akarják elfogadni. Mi ennek az oka, nem tudom, de ma ezt is megbeszéltük, tehát bátornak kell lenni, ha a törvény megengedi, akkor tessék, és akkor ezt a magyar lakta településeken fogadják el. Itt ugyanúgy szó van a zászlóról, ugye ugyanúgy szó kétnyelvű táblákról, és igen, hát vannak ott kérdések, de valójában ez volt a lényeg, hogy a kistérségek vezetőit bátorítsuk, hogy ezeket a törvény adta lehetőségeket ők fogadják el, mert a törvény így kéri, hogy legyen erre, tehát kistérségi határozat. És akkor utána nyugodtan, tessék, minden kistérség úgy csinálja, hogy neki tetszik. Mondjuk ez a szép a kistérségekbe, mert végül is az a közösség, aki törvény szerint jár el, vállalja azt, amit a képviselők megszavaznak, szerintem az úgy ilyen téren is, mint gazdasági téren is akár, az sokkal sikeresebb lesz a jövőben.
5: Az időjárásról. A mai nap tovább melegszik a levegő hőmérséklete. Míg a délelőtti órákban plusz 23 fokot mérhetünk, addig délutára ez az érték a 27-28 fokot is átlépheti. Csapadék kialakulására továbbra sem kell számítani.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a Sportszemlével. Ezen a héten rendezik a Bajnokok Ligája elődöntőinek visszavágóit, ahol eldől, melyik két csapat küzdhet meg május 30-án a trófeáért a Puskás Arénában. A mai játéknapon az Arsenal fogadja az Atletico Madridot, az első mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult, így Londonban teljesen nyílt a küzdelem. Az angolok hazai pálya előnyében bíznak, míg a spanyolok a masszív védekezésükre építhetnek. Szerdán igazi gólparádé után folytatódik a csata, a Bayern München a Paris Saint-Germain-t látja vendégül. A párharc első felvonása elképesztő 5-4-es párizsi sikert hozott. Így a németeknek mindenképp győzniük kell a fordításhoz. Míg a Paris Saint-Germainnek a döntetlen is elég a döntőbe jutáshoz. Mindkét mérkőzés 21 órakor kezdődik. Az Európa Ligában két izgalmas mérkőzés vár ránk a visszavágókon. Freiburg-Brága. A németeknek hazai pályán kell javítaniuk, miután a portugálok az első mérkőzésen előnyt szereztek. Aston Villa Nottingham Forest. Az angol házirangadó dönt a fináléról. A Nottingham minimális előnyből várja folytatást. állást a Birminghamiek otthonában. A konferencia ligában is a döntőbe jutásra tét Crystal Palace hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást a Shakhtar ellen, amely 3-1-es vereséget szenvedett az odavágón. A Strasbourg hazai közönség előtt fordíthat, miután a Rayo Vallecano 1-0-ra nyert az első találkozón. A Milano Inter hivatalosan is visszaszerezte az olasz bajnoki címet, miután idővel őt biztosította első helyét a Serie A-ban. A 35. fordulóban a csapat legyőzte a Parmát, ezzel behozhatatlan előnyre tett szerte a riválisokkal szemben. Ez a klub történetének 21. bajnoki címe. Az Inter legutóbb a 2023-24-es szezonban nyerte meg a Serie A-t, míg a bajnoki trófeák scudettók számát tekintve továbbra is a Juventus rekorder 36 győzelemmel. Mit ismert, június 11-én veszik kezdetét a labdarúgó világbajnokság, amelynek házigazdái az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesznek. Ez lesz az első olyan VB, amelyen már 48 csapat vesz részt. A mérkőzéseket 16 stadionban rendezik meg, ebből 11 az Egyesült Államokban található. A FIFA előírásai szerint a torna idejére a stadionok ideiglenes neveket kapnak, és el kell távolítani minden olyan szponzori brandinget, amely nem kapcsolódik közvetlenül a nemzetközi szövetséghez. Ez azt jelenti, hogy az NFL legismertebb stadionjai közül sok teljesen másképp fest majd a világbajnokságon. Azokat a helyszíneket, amelyeket a szurkolók eddig a névadó szponzorok után ismertek, a torna alatt egyszerűsített FIFA neveken fogják hívni. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклама.
8: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
9: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
10: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Tető megoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
12: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
13: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилинку.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Szűcs Ferenc, Barka Szói görögkatolikus áldozópap gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Січ Ференца, греко-католицького священника села Баркасово. Залишайтеся з нами.
3: Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt. Kedves testvérek, olvasva a Bibliát nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy a Szentírás megnevez sok erényt és vétket, vagyis olyan szokásokat, emberi cselekedeteket, avagy tetteket, erények esetében, amiket ha megtart az ember, akkor tökéletesebb, akár boldogabb és elégedettebb, de Isten szemével nézve mindenképp jobb és szebb élet lesz. Ellenben, ha bűnkövetel, akkor maga a személy lefokozza önmagát, mert, és hangsúlyozom, Isten senkit nem taszít a bűnbe. Ezen előzmény fényében mutatom be ma röviden a mértékletesség erényét, ami a keresztény, hívő erkölcsös élet egyik sarokpontja. Ezért is nevezzük a mértékletességet a négy sarkalatos erények egyikének. Ha építünk egy házat, a ház sarkaira különös gondot kell fordítani. Kőműves családból származom, nagypapám és apukám mellett sokat láttam és tanultam arról, hogy a sarkokon múlik a falak stabilitása, egyenessége és sok minden más. Éppen így a mértékletességünkön múlik lelki életünk minősége, de akár fizikai egészségünk is. A katolikus egyház meghatározása szerint mértékletesség, mértéktartás az az erkölcsi erény, melyel az ember a maga testi és lelki erőit és a rendelkezésre álló más javakat a természet és az igazságosság rendje szerint használja és adja tovább. A katolikus katekizmus így fogalmaz, a mértékletesség az az erkölcsi erény, amely mérsékeli az élvezetek vonzását és készségessé tesz a kiegyensúlyozottságra a teremtett javak használatában. Biztosítja az akarat uralmát az ösztönök fölött, és a tisztesség határai között tartja a vágyakat. A mértékletes ember érzéki vágyait a jóhoz rendezi, józanul tesz különbséget, és nem erejét követi, hogy szívének ösztönös vágyai szerint cselekedjék. A Szentírásban leginkább a bölcsességi írások között ezt olvasuk a mértékletességről. Ne kívánság és vagyon szabja meg utadat, szívedet, ösztönös vágyait ne kövesd. Sírák fia könyve 5. fejezet 2. vers. Talán itt érdemes megemlíteni a magát megkereszteltnek, avagy kereszténynek valló, de magát a keresztény életvitelt, hit és tanúságtételt magánügyé négy fal közé zárni kívánók sarkított és a valóságtól teljesen idegen megjegyzését, Isten, vagy az egyház, vagy a papok mindent megtiltanak, ami örömet okoz. A válasz pedig, Isten nem az öröm ellensége, sem az egyház, sem a papok. Csupán csak a mértéktelen élvhajhászat veszélyre hívja, vagy hívják fel a figyelmet. Továbbá így figyelmeztet a Biblia. Fiam, életmódod vizsgáld felül is magad, s ami károdra van, azt vondd meg magadtól. Mert hisz nem minden jó mindenki számára, nem mindenki bír el mindenféle ételt. Ne epedezz rögtön minden élvezetért, nevesd magad minden ínyenc falat után, mert a túl sok étel betegségek fészke, és a mohóságnak hasmenés a vége. A mohó evésbe már sokan belehaltak, de aki vigyáz magára, az megnyújtja életét. Ugyancsak Sírák fiának könyve 37. fejezet 27-31 versek. Az Új Szövetség ezt az erényt mértéktartásnak vagy józanságnak nevezi. Az idős férfiak józanok, tisztességesek, megfontoltak legyenek a hitben, szeretetben és türelemben, írja Szent Pál apostol Titushoz írt levelében, 2. fejezet 2. versében. A Szentírás szerint tehát a mértékletesség adja az embernek a józanságot, éberséget, megfontoltságot. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Az alvók éjjel alszanak, a mulasztók éjjel részegeskednek. Mi azonban, akik a nappaléi vagyunk, legyünk józanok, s öltsük fel a hitnek és a szeretetnek páncélját, sisakgyanát meg az üdvösség reményét, írja Szent Pál apostol az 1. Tesszaloniki levél 5. fejezet 6-8 verseiben. Ugyanúgy Péter apostol első levele az 1.13. versében azt olvassuk, ezért övezzétek fel gondolkodásotokat, legyetek józanok, minden estő reméljetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenése hoz nektek. Ugyanez a levél 5.-8. versében pedig így beszól: józanok legyetek és vigyázzatok, ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresik kit nyeljen el. A természeti népeknél a mértékletesség megfelelője az életbölcsesség, mely férfiaknál az erő értelmes használatában és a tökéletes fegyelemben mutatkozott meg. A középkorban lovagi erénynek tartották, mely gátak közé fogjas ezzel megsokszorozza és megfelelő cél szolgálatába állítja a testi-lelki képességeket. A katekizmus a modern kor emberének is nagyon komoly intést nyújt. A mértékletesség erénye arra indít, hogy kerüljünk minden túlzást az evésben, ivásban, az alkohol, a cigaretta és a gyógyszerek fogyasztásában. Súlyosan vétkeznek, akik ittas állapotban, vagy a gyorsaság mértéktelen élvezetétől indítva mások vagy saját biztonságukat veszélyeztetik az utakon, a tengeren vagy a levegőben. Ugye ez a katekizmus 2291 cikkelje. Kedves testvérek! Végezetül hadd idézem a liturgia egyik ősi szövegét, amit mi görögkatolikusok a Szent Nagybőt első szerdáján éneklünk, ugyanakkor üzenetem mindenkor megállja a helyét. Ami erény, ami dicséret, az méltó a szentekhez. S fogadjuk meg Szent Pál szavait a Filippiekhez írt levél 4. fejezet 8-9 verseinek szavai szerint: egyébként testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, s veletek lesz a béke Istene. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, föltámadt Krisztus, valóban föltámadt.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Szűcs Ferenc, Barka Szói görögkatolikus áldozópap gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почули роздуми Січ Ференца, греко-католицького священника села Баркасово. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобант.
6: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Pitanje radioslukačem do vas čuju Vang novine sportom. Футбольний клуб «Карпати» у Львові перемогли «Спартак», а у заключному матчі турніру програли галичанці. Галичанка таким чином 12-те стає чемпіоном, а «Карпати» в 10-те здобувають срібло. Ужгородський клуб у суперлізі здобував золоті нагороди 3 рази. Благодійний фонд «Геніус» продовжує підготовку молодих талантів у центрах гандбольної майстерності у 2026-27 навчальному році. Метою навчальних центрів є популяризація гандболу серед закарпатських школярів, виявлення молодих талановитих спортсменів і підвищення їхньої конкурентоспроможності. Старт програми підготовки заплановані на вересень поточного року, і вона здійснюватиметься у 20 центрах гандбольної майстерності. Заявку на участь у програмі можна подати включно онлайн до 10 серпня 2026 року. З початку 2000-х традицією молодіжної організації Закарпатської реформатської церкви є проведення навесні футбольного турніру для конфірмантів. Цього року захід приймав стадіон «Дружба» у Бергові, де змагалися 12 команд. У турнірі взяли участь не лише конфірманти, а й молодь віком до 18 років, які пройшли конфірмацію раніше. Після жеребкування розпочалися матчі, які, окрім спортивного досвіду, сприяли зміцненню спільноти. Організатори наголосили, їхня першочергова мета – духовна підтримка, але вони також вважають важливим, щоб молодь могла зустрічатися, заводити нових друзів та разом відчувати радість гри. Закарпатський спортсмен Ярослав Брич став подвійним чемпіоном та виконав норматив майстра спорту. У ваговій категорії понад 120 кілограм він переміг у класичному паверліфтингу серед юніорів. У сумі триборства Ярослав набрав 822,5 кілограми. Окремою перемогою стало золото в класичному жимі лежачі, а також підтвердив норматив майстра спорту України. За підсумками чемпіонату Ярослава включили до складу збірної для участі в чемпіонатах Європи та світу 2026 року. Чемпіонат Закарпаття, 10-й тур. У центральному матчі туру Лінці «Зірка» вдома переграла Мукачево, забивши всі 3 голи ще до перерви. «Зірка» «Нок» здобула важливу перемогу над Боржавою. Матч супроводжувався емоціями та інцидентами. Справу розглядатиме КДК. Метеяновецький замок мінімально обіграли лідер завдяки ранньому голу зі штрафного. У Вишкові «Севлюш» розгромив господарів з рахунком 4-0. Хет-трик оформив Михайло Чедрик. А у дербі лідерів Крайна здолала Бужору з рахунком 2-0, зміцнивши позиції у верхній частині таблиці. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat. Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Répási Eszter vagyok. Egy motoros letért az útról, a patakba zuhant és életét vesztette. Az eset a Huszti járásban történt. Vasárnap a mentőszolgálathoz bejelentés érkezett egy közlekedési balesetről, amelyben egy 1986-os születésű helyi motoros volt érintett. A férfi elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az útról egy patakba, a Huszti járásban található Felső Színyevér településen. A baleset következtében a motoros a helyszínen életét vesztette, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A meleg idő beköszöntével megnő a kétkerekű járművek száma az utakon, ami fokozott figyelmet és a közlekedési szabályok szigorú betartását követeli meg a motorosoktól. A motorosokra vonatkozó főbb biztonsági szabályok és előírások, a felszerelés és felkészülés, bukósisak. A vezetőnek és az utasnak kötelezően becsatolt bukósisakot kell viselnie. Védőfelszerelés. Ajánlott a teljes védőfelszerelés használata még meleg időben is. Műszaki állapot. Indulás előtt ellenőrizni kell a fékeket, a világító berendezéseket, a gumiabroncsok nyomását és az üzemanyag szintet. Technikai követelmények. A motorkerékpárnak rendelkeznie kell visszapillantó tükrökkel, védőkerettel, lábtartókkal, valamint első segélycsomaggal. A faipar és a bútoripar Kárpátalja gazdaságának kulcsfontosságú ágazatai közé tartozik. Közvetlen hatással vannak a régió gazdasági stabilitására és a szociális szférára. az aktuális helyzetet és a fejlesztési kilátásokat a hatóság és üzleti szféra párbeszéd elnevezésű soron következő egyeztetésen vitatták meg. A résztvevők a kulcsfontosságú törvényjavaslatok és stratégiai dokumentumok állapotára, valamint azokra a kihívásokra összpontosítottak, amelyekkel a megye vállalkozásai a háborús körülmények között szembesülnek. A vegyes formában zajló megbeszéléshez Tarasz Vicocki, Ukrajna gazdasági környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszterhelyettesének részvételével csatlakoztak parlamenti képviselők, a megye vezetése, az ágazati vállalkozások képviselői, szakmai szervezetek és szakértők is. Régiónk hagyományosan az értékes, kemény lombos fafajták tömörfa termékének gyártására specializálódott, és egyedülálló logisztikai előnnyel rendelkezik, közvetlen közelségben van az EU piacaihoz. Ugyanakkor az elmúlt években a faipari termelés növekedése lassul. Tavaly az ágazat részesedése az ipari termelés teljes volumenéből mindössze 3,8% volt, hangsúlyozta Vasili Vencsó, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal első elnök helyettese. Külön figyelmet fordítottak a fa és bútoripar 2030-ig szóló fejlesztési stratégiájához szükséges prioritások meghatározására és javaslatok kidolgozására, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal. Útlevél igénylés 2026-ban. Mennyibe kerül a kiállítás 7 és 20 munkanap alatt? Ha a 20 munkanapos ügyintézést választjuk, az adminisztratív díj 1147 hívnya. Lehetőség van az útlevél gyorsított 7 munkanapos elkészítésére is. Ebben az esetben a díj 1787 hívnya. Az Állami Migrációs Szolgálat hangsúlyozza, hogy a feltüntetett árak kizárólag akkor érvényesek, ha a kérelmet a szolgálat saját kirendeltségein nyújtják be. Az útlevél felnőttek számára 10 évig érvényes, míg gyermekek esetében 4 év a hatályossági idő. Az Állami Migrációs Szolgálat közzétette a dokumentum kiállításának aktuális díjait. Az útlevél igénylésére a Migrációs Szolgálat területi egységeinél, az adminisztratív szolgáltató központokban, illetve a Passport Service állami vállalat irodáiban van lehetőség. A biometrikus okmányok kiállításához új lenyomatvétel szükséges, amely 12 éves kortól kötelező a gyermekek számára. Egyeztető ülést tartott a napokban a Beregszászi Járási Tanács, ahova a járás önkormányzatai mellett meghívást kaptak a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának tagjai is. Kiemelt témák között szerepelt a magyar nemzeti szimbólumok és helységnévtáblák használata. Rádiónknak a téma kapcsán Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke nyilatkozott.
6: Ez a kérdés azért került napirendre, mert itt is vannak jogi változások, tehát ugye régebben ugye úgy volt, hogy az alkotmány előírta azokat a jogokat, lehetőségeket, amit a nemzeti kisebbségek tudtak velük élni. Most annyi lett a változás, hogy azok a dolgok, tehát itt szimbólumokról beszélünk, kétnyelvű táblákról, a nyelvhasználatról, kötelező, hogy minden kistérség ezt szavazza meg a közgyűlésen. Régen erre nem volt precedens. Tehát most ugye megvan adva a lehetőség, megvan adva a jogi garancia bizonyos dolgokra, és vannak olyan kistérségek, akik ezt nem igazán akarják elfogadni. Mi ennek az oka? Nem tudom, de ma ezt is megbeszéltük, tehát bátornak kell lenni, ha a törvény megengedi, akkor tessék, és akkor ezt a magyar lakta településeken fogadják el. Itt ugyanúgy szó van az ászlóról, ugyanúgy van szó kétnyelvű táblákról, és igen, hát vannak ott kérdések, de valójában ez volt a lényeg, hogy a kistérségek vezetőit bátorítsuk, hogy ezeket a törvény adta lehetőségeket ők fogadják el, mert a törvény így kéri, hogy legyen erre, tehát kistérségi határozat. És akkor utána nyugodtan, tessék, minden kistérség úgy csinálja, hogy neki tetszik. Mondjuk ez a szép a kistérségekbe, mert végül is az a közösség, aki törvény szerint jár el, vállalja azt, amit a képviselők megszavaznak, szerintem az úgy ilyen téren is, mint gazdasági téren is akár, az sokkal sikeresebb lesz a jövőben.
5: Az időjárásról. A mai nap tovább melegszik a levegő hőmérséklete. Míg a délelőtti órákban plusz 23 fokot mérhetünk, addig délutára ez az érték a 27-28 fokot is átlépheti. Csapadék kialakulására továbbra sem kell számítani.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. kárpáti női kézilabda csapat Lembergben legyőzte a Spartakot, majd a torna záró meccsét kikapott a lembergi Halicsánkától. A Halicsánk ezzel 12. bajnoki címét szerezte meg, míg a kárpáti 10. alkalommal lett ezüstérmes. Az ungvári klub a Szuperligában eddig 3-szor ünnepelhetett aranyérmet. A Génius Jótékonysági Alapítvány a 2026-27-es tanévben folytatja a tehetséggondozást a kézilabda tehetségpontokban, melynek célja a kézilabda sport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, verseny lehetőség biztosítása. A tehetséggondozó munka 2026. szeptemberétől folytatódik 20 kézilabda tehetségpontban. Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet 2026. augusztus 10-éig. A 2000-es évek eleje óta hagyomány, hogy a Kárpátaljai Református Egyház ifjúsági szervezete tavasszal megrendezi konfirmandús foci tornáját. Idén a Beregszázi Barátság stadion adott otthont a rendezvénynek, ahol 12 csapat mért össze erejét. A mezőnyben nem csak a konfirmandusok, hanem a 18 év alatti korábban konfirmált fiatalok is pályára léptek. A sorsolást követően kezdetét vették a mérkőzések, amelyek a sportélmény mellett a közösségépítést is szolgálták. A szervezők kiemelték, elsődleges céljuk a lelki támogatás, de fontosnak tartják azt is, hogy a fiatalok találkozhassanak, barátkozhassanak és együtt élhessék meg a játék örömét. A kárpátaljai Jaroszláv Brics kétszeres országos bajnok lett az ukrán erőemelő bajnokságon és teljesítette a mester jelölt minősítés követelményeit is. A 120 kg feletti súlycsoportban Brics megnyerte a klasszikus erőemelést a juniorok között, ahol a három fogás nemben összesen 822,5 kg-ot teljesített. Külön aranyérmet szerzett a klasszikus fekvenyomásban is, ahol szintén igazolta a mester jelölti szintet. A bajnokság eredményi alapján Jaroszláv Brics bekerült az ukrán válogatott keretbe, és részt vehet a 2026-os Európa és világbajnokságon. Lejátszották a kárpátaljai labdarúgó bajnokság 10. fordulóját, ahol a játéknap rangadóján a Linci Zirka 3-2-re legyőzte Munkács csapatát, úgyhogy mindhárom góljukat már az első félidőben megszerezték. Az Ilonok újfalói csillag fontos győzelmet aratott a Borzsova felett. A mérkőzést indulatok és incidensek kísérték, az ügyet a fegyelmi bizottság fogja vizsgálni. A Medea Nevicskei vár egy korai szabadrugás góllal minimális arányban múlta felül a Lider együttesét. Vizsken a nagyszőlősi csapat 4-0-ra kiütött a házigazdákat. A mérkőzésen Mihálo Csedrik mester 3-ast szerzett. Az élovasok derbiéna Krajna 2-0-ra nyerte a Buzsora ellen, ezzel továbbá erősítette pozícióját a tabella belsőházában. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклама.
8: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
7: Деталі на сайті.
9: Анякнапі ajándékot keresel. Köszönsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszcsatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь в місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Az Astramed Klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed Klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
12: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвалили.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Вітання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. Гандбольний клуб «Карпати» у Львові перемогли «Спартак», а у заключному матчі турніру програли галичанці. Галичанка таким чином 12-те стає чемпіоном, а «Карпати» в 10-те здобувають срібло. Ужгородський клуб у суперлізі здобував золоті нагороди 3 рази. Благодійний фонд «Геніус» продовжує підготовку молодих талантів у центрах гандбольної майстерності у 2026-27 навчальному році. Метою навчальних центрів є популяризація гандболу серед закарпатських школярів, виявлення молодих талановитих спортсменів і підвищення їхньої конкурентоспроможності. Старт програми підготовки заплановані на вересень поточного року, і вона здійснюватиметься у 20 центрах гандбольної майстерності. Заявку на участь у програмі можна подати включно онлайн до 10 серпня 2026 року. Спочатку 2000-х традицією молодіжної організації Закарпатської реформатської церкви є проведення навесні футбольного турніру для конфірмантів. Цього року захід приймав стадіон Дружби у Бергові, де змагалися 12 команд. У турнірі взяли участь не лише конфірманти, а й молодь віком до 18 років, які пройшли конфірмацію раніше. Після жеребкування розпочалися матчі, які, окрім спортивного досвіду, сприяли зміцненню спільноти. Організатори наголосили, їхня першочергова мета – духовна підтримка, але вони також вважають важливим, щоб молодь могла зустрічатися, заводити нових друзів та разом відчувати радість гри. Закарпатський спортсмен Ярослав Брич став подвійним чемпіоном та виконав норматив майстра спорту. У ваговій категорії понад 120 кілограм він переміг у класичному паверліфтингу серед юніорів. У сумі триборства Ярослав набрав 822,5 кілограми. Окремою перемогою стало золото в класичному жимі лежачи, а також підтвердив норматив майстра спорту України. За підсумками чемпіонату Ярослава включили до складу збірної для участі в чемпіонатах Європи та світу 2026 року. Чемпіонат Закарпаття, 10-й тур. У центральному матчі туру Лінці «Зірка» вдома переграла Мукачево, забивши всі 3 голи ще до перерви. «Зірконок» здобула важливу перемогу над Боржавою. Матч супроводжувався емоціями та інцидентами. Справу розглядатиме КДК. Метеяневицький замок мінімально обіграли лідер завдяки ранньому голу зі штрафного. У Вишкові «Севлюш» розгромив господарів з рахунком 4-0. Хет-трик оформив Михайло Чедрик. А у дербі лідерів «Крайна» здолала «Бужору» з рахунком 2-0, зміцнивши позиції у верхній частині таблиці. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat! Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Répási Eszter vagyok. Egy motoros letért az útról, a patakba zuhant és életét vesztette. Az eset a Huszti járásban történt. Vasárnap a mentőszolgálathoz bejelentés érkezett egy közlekedési balesetről, amelyben egy 1986-os születésű helyi motoros volt érintett. A férfi elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az útról egy patakba, a Huszti járásban található Felső Színyevér településen. A baleset következtében a motoros a helyszínen életét vesztette, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A meleg idő beköszöntével megnő a kétkerekű járművek száma az utakon, ami fokozott figyelmet és a közlekedési szabályok szigorú betartását követeli meg a motorosoktól. A motorosokra vonatkozó főbb biztonsági szabályok és előírások, a felszerelés és felkészülés, bukósisak. A vezetőnek és az utasnak kötelezően becsatolt bukósisakot kell viselnie. Védőfelszerelés. Ajánlott a teljes védőfelszerelés használata még meleg időben is. Műszaki állapot. Indulás előtt ellenőrizni kell a fékeket, a világító berendezéseket, a gumiabroncsok nyomását és az üzemanyag szintet. Technikai követelmények. A motorkerékpárnak rendelkeznie kell visszapillantó tükrökkel, védőkerettel, lábtartókkal, valamint első segélycsomaggal. A faipar és a bútoripar Kárpátalja gazdaságának kulcsfontosságú ágazatai közé tartozik. Közvetlen hatással vannak a régió gazdasági stabilitására és a szociális szférára. Az aktuális helyzetet és a fejlesztési kilátásokat a hatóság és üzleti szféra párbeszéde elnevezésű soron következő egyeztetésen vitatták meg. A résztvevők a kulcsfontosságú törvényjavaslatok és stratégiai dokumentumok állapotára, valamint azokra a kihívásokra összpontosítottak, amelyekkel a megye vállalkozásai a háborús körülmények között szembesülnek. A vegyes formában zajló megbeszéléshez Tarasz Vicockij, Ukrajna gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszterhelyettesének részvételével csatlakoztak parlamenti képviselők, a megye vezetése, az ágazati vállalkozások képviselői, szakmai szervezetek és szakértők is. Régiónk hagyományosan az értékes, kemény lombosfafajták tömörfa termékének gyártására specializálódott, és egyedülálló logisztikai előnnyel rendelkezik, közvetlen közelségben van az EU piacaihoz. Ugyanakkor az elmúlt években a faipari termelés növekedése lassul. Tavaly az ágazat részesedése az ipari termelés teljes volumenéből mindössze 3,8% volt, hangsúlyozta Vasili Vencsó, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal első elnök helyettese. Külön figyelmet fordítottak a fa és bútoripar 2030-ig szóló fejlesztési stratégiájához szükséges prioritások meghatározására és javaslatok kidolgozására, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal. Útlevél igénylés 2026-ban. Mennyibe kerül a kiállítás 7 és 20 munkanap alatt? Ha a 20 munkanapos ügyintézést választjuk, az adminisztratív díj 1147 hrivnya. Lehetőség van az útlevél gyorsított 7 munkanapos elkészítésére is. Ebben az esetben a díj 1787 hrivnya. Az állami migrációs szolgálat hangsúlyozza, hogy a feltüntetett árak kizárólag akkor érvényesek, ha a kérelmet a szolgálat saját kirendeltségein nyújtják be. Az útlevél felnőttek számára 10 évig érvényes, míg gyermekek esetében 4 év a hatályossági idő. Az állami migrációs szolgálat közzétette a dokumentum kiállításának aktuális díjait. Az útlevél igénylésére a migrációs szolgálat területi egységeinél, az adminisztratív szolgáltató központokban, illetve a Passport Service állami vállalat irodáiban van lehetőség. A biometrikus okmányok kiállításához új lenyomatvétel szükséges, amely 12 éves kortól kötelező a gyermekek számára. Egyeztető ülést tartott a napokban a Beregszászi Járási Tanács, ahova a járás önkormányzatai mellett meghívást kaptak a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának tagjai is. Kiemelt témák között szerepelt a magyar nemzeti szimbólumok és helységnévtáblák használata. Rádiónknak a téma kapcsán Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke nyilatkozott.
6: Ez a kérdés azért került napirendre, mert itt is vannak jogi változások, tehát ugye régebben ugye úgy volt, hogy az alkotmány előírta azokat a jogokat, lehetőségeket, amit a nemzeti kisebbségek tudtak velük élni. Most annyi lett a változás, hogy azok a dolgok, tehát itt szimbólumokról beszélünk, kétnyelvű táblákról, a nyelvhasználatról, kötelező, hogy minden kistérség ezt szavazza meg a közgyűlésen. Régen erre nem volt precedens. Tehát most ugye megvan adva a lehetőség, megvan adva a jogi garancia bizonyos dolgokra, és vannak olyan kistérségek, akik ezt nem igazán akarják elfogadni. Mi ennek az oka, nem tudom, de ma ezt is megbeszéltük, tehát bátornak kell lenni, ha a törvény megengedi, akkor tessék, és akkor ezt a magyar lakta településeken fogadják el. Itt ugyanúgy szó van a zászlóról, ugyanúgy van szó kétnyelvű táblákról, és igen, hát vannak ott kérdések, de valójában ez volt a lényeg, hogy a kistérségek vezetőit bátorítsuk, hogy ezeket a törvény adta lehetőségeket ők fogadják el, mert a törvény így kéri, hogy legyen erre, tehát kistérségi határozat. És akkor utána nyugodtan, tessék, minden kistérség úgy csinálja, hogy neki tetszik. Mondjuk ez a szép a kistérségekbe, mert végül is az a közösség, aki törvény szerint jár el, vállalja azt, amit a képviselők megszavaznak, szerintem az úgy ilyen téren is, mint gazdasági téren is akár, az sokkal sikeresebb lesz a jövőben.
5: Az időjárásról. A mai nap tovább melegszik a levegő hőmérséklete. Míg a délelőtti órákban plusz 23 fokot mérhetünk, addig délutára ez az érték a 27-28 fokot is átlépheti. Csapadék kialakulására továbbra sem kell számítani.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A kárpáti női kézilabda csapat Lemberben legyőzte a Spartakot, majd a torna záró meccsét kikapott a lembergi Halicsánkától. A Halicsánka ezzel 12. bajnoki címét szerezte meg, míg a kárpáti 10. alkalommal lett ezüstérmes. Az ungvári klub a Szuperligában eddig háromszor ünnepelhetett aranyérmet. A Génius Jótékonysági Alapítvány a 2026-27-es tanévben folytatja a tehetséggondozást a kézilabda tehetségpontokban, melynek célja a kézilabda sport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, verseny lehetőség biztosítása. A tehetséggondozó munka 2026. szeptemberétől folytatódik 20 kézilabda tehetségpontban. Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet 2026. augusztus 10-éig. A 2000-es évek eleje óta hagyomány, hogy a Kárpátaljai Református Egyház ifjúsági szervezete tavasszal megrendezi konfirmandus foci tornáját. Idén a Beregszázi Barátság Stadion adott otthont a rendezvénynek, ahol 12 csapat mért összereit. A mezőnyben nem csak a konfirmandusok, hanem a 18 év alatti korábban konfirmált fiatalok is pályára léptek. A sorsolást követően kezdetét vették a mérkőzések, amelyek a sportélmény mellett a közösségépítést is szolgálták. A szervezők kiemelték, elsődleges céljuk a lelki támogatás, de fontosnak tartják azt is, hogy a fiatalok találkozhassanak, barátkozhassanak és együtt élhessék meg a játék örömét. A kárpátaljai Jaroszláv Brics kétszeres országos bajnok lett az ukrán erőemelő bajnokságon és teljesítette a mester jelölt minősítés követelményeit is. A 120 kg feletti súlycsoportban Brics megnyerte a klasszikus erőemelést a juniorok között, ahol a három fogásnemben összesen 822,5 kg teljesített. Külön aranyérmet szerzett a klasszikus fekvenyomásban is, ahol szintén igazolta a mester jelölti szintet. A bajnokság eredményi alapján Jaroszláv Brics bekerült az ukrán válogatott keretbe, és részt vehet a 2026-os Európa és világbajnokságon. Lejátszották a kárpátaljai labdarúgó bajnokság 10. fordulóját, ahol a játéknap rangadóján a Linci Zirka 3-2-re legyőzte Munkács csapatát, úgyhogy mindhárom góljukat már az első félidőben megszerezték. Az Ilonok újfalói csillag fontos győzelmet aratott a Borzsova felett. A mérkőzést indulatok és incidensek kísérték, az ügyet a fegyelmi bizottság fogja vizsgálni. A Medea Nevicskei vár egy korai szabadrúgás góllal minimális arányban múlta felül a Lider együttesét. Viskán a nagyszőlősi csapat 4-0-ra kiütött a házigazdákat. A mérkőzésen Mihály Csedrik mester 3-ast szerzett. Az élovasok derbién a Krajna 2-0-ra nyert a Buzsora ellen, ezzel továbbá erősítette pozícióját a tabella belsőházában. Aktuális műsorunkat a sportszemlét hallották.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Kernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нейкунк іш békesség. Істен тілем і меннєй атянктол, іш аз Ур Єзус Христустол, Сентлілек Істен közösségében. Amen. Örökkévaló mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, az Úr Jézus Krisztusban áldunk és magasztalunk téged minden hatóságodért. Magasztalunk téged azért, mert jelen vagy ebben a világban, bár ez a világ oly sokféle módon elfordul, elhajlik tőled. Te mégsem hagysz bennünket magunkra. És mellénk állsz, és bátorítasz, vigasztalsz bennünket a te jelenléteddel. Köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalható vagy, segítségül hívhatjuk a nevedet. Jelen akarsz lenni harcainkban, veszteségeinkben, jelen akarsz lenni mindennapjainkban. De Úrunk, azt is látjuk, hogy milyen sokszor tudunk tőled elhajolni, megfeledkezni arról, hogy te itt vagy, hogy te szólsz, hogy a te jelenléted elérhető, és hányszor járjuk a magunk útját, és engedünk kísértéseknek, engedünk csalogató család hívásoknak. De köszönjük, Urunk, hogy te türelmes vagy. Te akkor is keresel bennünket, amikor mi megfeledkezünk rólad, akkor is adod a te szavadat, akkor is hívsz bennünket, amikor bennünk nincs készség arra, hogy ezt meghalljuk. Így köszönjük meg, Urunk, a mai napot is, a mai napnak lehetőségét, hogy újra itt lehetünk te előtted, hozzád kiálthatunk, és azzal a bizalommal várhatjuk, hogy te megszólítsz bennünket, hogy vezetni akarod a mi életünket. Így kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, áraszd kiránk a te szent lelkedet, munkálkodj bennünk, taníts bennünket. Jézus Krisztusért, ami megváltó Úrunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből szeretném felolvasni a 7. fejezetből, a 14. verstől kezdődően a 20. versig. Amíg Isten igéjét olvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A római levélek 7. fejezetében a 14. verstől kezdődően a 20. versig így szól hozzánk Isten igéje. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és az ember nyomorúságának, az ember bűnös létének talán legvilágosabb leírását olvassuk Pál apostolnak a római levelében, itt végig az egész 7. fejezetben annak a felismerését, hogy milyen nagy hatalma van a bűnnek az ember életében, az ember mindennapjaiban, úgyhogy sokszor észre sem veszi, tudomás sem vesz róla. A test és lélek, az antropológia és a lélektan nagyon nehéz lenne szétválasztani oly módon, hogy ne sérülne az embernek az egész a személyisége. És Pál apostol is nagyon óvatosan bánik ezekkel a kifejezésekkel, de ott van benne az a tépelődés, hogy valahogyan szeretné megérteni és megértetni, hogy miért olyan, akár az ő élete is, és itt talán ismerünk magunkra is, miért olyan a mi életünk, hogy abban bizony, hogy hatalma, ereje és uralma van olyan dolgoknak, amiket nem akarok. Amikről bizonyságot teszek, amikről tudom, hogy nem jó, de mégis ott van és uralkodik. Pedig az Isten nem ilyenek teremtett bennünket. Az Isten tervében, az Isten látásában, és a mai napig sem változott meg. Az Istennek ez a terve és látása ránk nézve, ez nem így volt. Még a Zsoltárok könyve is úgy beszél az emberről, hogy rácsodálkozik, hogy felfedezi azt, hogy kicsoda az ember. Kicsoda az ember, akit az Úr maga képére és hasonlatosságára teremtett, és egy kicsivel, egy kevéssé tette kisebbé önmagánál. Mégis azt érezzük és azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok nyűg, nagyon sok olyan dolog van jelen az életünkben, amikkel nem szívesen tudunk közösséget vállalni, amik ott van az életünkben. A test és a léleknek a szétválasztása nem egy bölcs dolog, nem egy bölcs kezdés lenne, mert olyan módon van összegyúrva, összeelegyítve az embernek az egésze a test és a lélek összefüggésében, hogy minden próbálkozás, amelyikben megpróbáljuk sebészi pontossággal elválasztani, hogy ebben mi a testi, a bűnös, meg mi az, ami lelki, szintén bűnös, akkor mindig tévútra, zátonyra fogunk futni. Zsákutcába fog vezetni bennünket. Nem lehet vizsgálni a lelket, a test nélkül, és a testet sem érdemes vizsgálni a lélek nélkül. Érdemes ezt is felfedezni, hogy lassan-lassan már a tudomány sem akarja az ember csak testi valójában szemlélni, hanem már eljutottunk odáig, hogy legalább próbálkozások vannak arra nézve, hogy ne csak a testet gyógyítsák. Mert a test az reagál, a test az válaszol arra, ami a lélekben munkálkodik, ami a lélekben jelen van. A héber gondolkodásban és az Ószövetség világképében, az emberről alkotott képében pedig kifejezetten abszurdnak tűnik a gondolat is, hogy elválasztjuk az emberben a testet és a lelket. Ők együtt az ember. Test és lélek együtt az ember. És ezt higgyük el, hogy Pál apostol is hasonlóképpen gondolta, bár ott van ez a rómaiakhoz írott gyülekezetben a görög világképnek is a sejtése, de nagyon óvatosan bánik itt a szavakkal, és meg sem próbálja azt a görög filozófiából vett idealisztikus képet felrajzolni, hogy van a test, ami csak bűnös, és van a lélek, amelyik örökkévaló, amelyik egészen más, mint a test. Jelen van az emberben. Jelen van az embernek a gondolkodásában, az embernek a cselekvésében, mind a kettőnek a hatása. És merénylet lenne bármilyen módon is szétválasztani. Az embernek a teljességét, az ember voltát csúfolnánk meg ezzel. De bizonyos megkülönböztetés mégis szükséges. És itt erről olvasunk inkább, amikor arról beszél, hogy van benne valami, ami felfedezi azt, hogy mi a jó. És valóban ez a lélek is, a lélekkel kell ezt összefüggésbe hoznunk, de annak az alázatával, hogy ez nem ilyen egyszerű. Ketté lehetne teljesen osztani az embert, ketté lehetne vágni az embert. Inkább nevezzük ezt valamiféle eszméletnek, egy öntudatnak, öntudatra ébredésnek, amikor az ember felfedezi önmagában, a saját küzdelmeiben azt a nyomorúságát, hogy milyen erős a testnek a kívánsága, és milyen erős a testnek a hatása, milyen erős a testnek a készsége, törekvése a bűnre, az idomíthatósága, milyen zabolázhatatlan a vágyakozása. És ezt Pál apostol is felismeri saját magában. De azzal kezdi, hogy tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki. A törvény lelki. Én pedig testi vagyok. És azzal, amikor kimondja azt, hogy én testi vagyok, akkor nem azt cáfolja meg, hogy ő benne nem munkálkodik a lélek. Vagy hogy nincs jelen az ember, az emberi lélek. Csak ez a testi kifejezés, ez magába foglalja az embernek a lelkét is. Az embernek a lelkét, amelyik ugyanúgy bűnös. És ez, kedves testvérek, hadd legyen egy nagyon fontos megismétlése a teológiai alapvetésnek, hogy nem válik el, nem így módon válik el az emberben a bűnös és bűntelen. Hogy van a test, ami bűnös, van a test, ami tele van vágyakozással, ami olyan dolgokat tesz, amit én igazából nem is akarok, és van a lélek, ami mindig fölfelé törekszik, amelyik mindig vágyakozik, amelyik csak a jót akarja munkálni. Bár így lenne, de nem így van. Az embernek a lelke ugyanúgy bűn alá van rekesztve. Az ember testestől, lelkestől meg van rontva. Nem lenne értelme arról beszélnünk, hogy testestől, lelkestől a Krisztusé vagyunk, hogyha elfogadnánk annak a valóságát, hogy igazából csak a test szorul megváltásra. Mert ez nem igaz. A lelkünk épp úgy szorul megváltásra, mint a testünk. És ez egy nagyon fontos teológiai felismerés, amelyik végig kell, hogy vonuljon a mi életünkön, és meg kell, hogy tudjon gyökerezni a mi életünkön, hogy felfedezzük saját magunkban azt, hogy nem csak a test, nem csupán a test, hanem az embernek a belseje, az embernek a gondolatai, a szellemisége, a lelkisége is megromlott. Amiről Pál apostol beszél, hogy a törvény lelki, az mégis annak a felismerése és annak az örömhíre, hogy az ember a lelkén keresztül, a gondolatán, az eszméletén keresztül tudja felfedezni azt, hogy van törvény, hogy mi a jó, hogy mi az Isten akarata. Ez nem azt jelenti, hogy az ő lelke tökéletes, nem azt jelenti, hogy a lelkünk bűntelen, hanem hogy ez az egyetlen lehetőség, hogy a hit szárnyain keresztül a hittel bele tudjunk kapaszkodni, lélekkel bele tudjunk kapaszkodni az Isten kijelentésébe, az Isten törvényébe, vagy engedni tudjuk, hogy az Isten lelke munkálkodjon bennünk. Legyőzze elsősorban kezdetben mindenek előtt, meggyőzze a mi lelkünket. Helyet adjon a mi lelkünkben az Isten lelkének. Nagyon csodálatos az a kijelentése Pál apostolnak, hogy ti nem tudjátok, hogy a ti testetek az Isten szent lelkének temploma. Gondoljunk bele, hogy mit fogalmaz itt meg, mit emel ki, milyen hatalmas dologra biztatja itt az embert, hogy nem csak a test vagy, nem csak az a test vagy a lélekkel együtt, amelyik nyüglődik, amelyik sokszor felismeri a saját nyomorúságát, felismeri a saját képtelenségét a jóra, hanem ott van annak a lehetősége, hogy ez a test, ez a lélek, az én, az helyet tud adni magában az Isten szent lelkének. Helyet tud adni magában Krisztus indulatának. A lélek ismeri fel, hogy mi az Isten kijelentése. A lélek tudja megragadni, a lélek tud ebbe belekapaszkodni. A lélek ismerteti fel velünk azt is, hogy nem azt teszem, amit akarok. Mert az ember lelke sokszor bele tudna nyugodni, bele tudna simulni a test vágyaiba. Meg tudja magának magyarázni, nagyon sokan így is élnek. Nagyon sokaknak az életében ez pontosan elegendő, hogy igazolják saját testüknek vágyakozását, de ott van a minden emberben a tépelődés, ahogyan a Galatai levélben mondja majd Pál apostol, hogy a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen, és tusakodnak egymással. De ez nem csak az ember lelke, hanem az ember lelkének az a része, amelyik felismeri, amelyik megérti, hogy mi az Isten akarata. És ez munkálkodik az Isten szent lelkén keresztül, munkálkodik a kijelentésen keresztül, munkálkodik a törvényen keresztül, munkálkodik mindazon keresztül, amiben az ember fel tudja ismerni, meg tudja tapasztalni az Istennek a jelenlétét. És mindig elhinti bennünk annak a magját, hogy ott van egy magasabb igazság, egy teljesebb igazság, egy valódibb igazság az Isten. De ezt csak a lélekkel, a lélek által tudjuk megragadni, megérteni, megismerni. Aztán a 18. versben így olvassuk, mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Hát hol lakna a lelke? Én bennem, az én testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Akiben a lélek ezt nem ismerteti fel, akiben az Isten lelkét nem hagyjuk szóhoz jutni, és nagyon sokszor el is altatjuk a mi lelkiismeretünket, elhallgattatjuk az Isten szavát, elhallgattatjuk magunkban az Isten vezetését. Kedves testvérek, azok az emberek maradnak is ebben az állapotban. Kétségekkel, nagyon sokszor önigazolásokkal, de elsősorban a legfontosabb, hogy a bűnnek a hatalma alatt. Mert törekszik a bűn, törekszik a test. A testen keresztül a bűn arra, hogy uralmat vegyen az egész emberen. És azt látjuk, hogy bizony nagyon sokszor maga az ember lelke is görnyedezik a bűn terhe alatt, oly módon, hogy bár felismeri, hogy mi az Isten akarata, akarom én a jót, de felismerem azt is, hogy képtelen vagyok. És amikor a megváltásról beszélünk, amikor az újjászületésről beszélünk, gondoljunk csak Nikodémussal folytatott beszélgetésére Jézusnak, azt kell felfedeznünk, hogy az újjászületés az ott fog kezdődni, hogy az embernek a lelke születik újjá. Hogy lélekben engedjük, hogy az Isten teremtése, új teremtése átformáljon bennünket, átformálja a lelkünket. És aztán a teológia az örökké valóságban, a végidőkre vonatkoztatva beszél arról, hogy a testünket is utol fogja ez érni, a testünkre is kiterjed majd ez az újjáformálás, ez az újjáteremtés, de a léleknek a választása, a léleknek a döntése, a léleknek a felismerése, az már most el kell, hogy kezdődjön. Lélekben ismerhetem fel, lélekben tudom megragadni azt, hogy az Isten elkészítette számomra a megváltást. És lélekben kell megengednem azt, hogy az Isten munkálkodjon az én életemben. Az utolsó mondat, a 20. vers, amelyet így olvashatunk. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Kedves testvérek, ez nem valamiféle próbálkozás arra nézve, hogy a magam bűneit kisebbítsem. Nem egy próbálkozás arra, hogy elfeledkezzem arról, hogy mit teszek, vagy mit tettem. Sőt, hadd mondjam azt, hogy nagyon sokszor könnyek között igenis ezt fel kell fedeznünk. És meg kell látnunk azt, hogy a bennem lakó bűn, a bennem lakó istentelenség, a bennem lakozó lázadás az mire késztet. És kell, hogy legyen ott az életemben a bűnbánat, a fájdalom, hogy milyen nagy hatalma van. Keresztény emberként is milyen nagy hatalma van. A bűnös gondolatnak, a kis hitűségnek, az önzésnek, a haragnak az én életemben. Amiről Pál apostol beszél, az nem mentegetés, hanem annak a felismerése, hogy én szakítani akarok ezzel. Megtagadom a bennem lakozó bűnt. Megtagadom a bűnnek a munkáját. A lelkemben is, gondolataimban, és érdemes itt újra és újra vizsgálgatni önmagunkat, a szívünket, szívünknek tisztaságát. Meg akarom tagadni. Nem akarok vele közösséget vállalni. Nem akarom, hogy uralkodjon rajtam. Még akkor is, hogyha a testemben nagyon sok minden sóvárog az iránt, ami a bűnnek a kívánsága, ami a testnek a kívánsága. Vágyakozik a saját igazára, vágyakozik arra, hogy úgy legyen minden, ahogy ő akar, vágyakozik arra, hogy ő irányítson. Mindezt megtagadva, könnyek között, nem önmagunkat mentegetve érhetjük el azt, hogy az Isten szent lelke tudjon munkálkodni bennünk, hogy az Isten szent lelke tisztává tudja tenni a mi szívünket, gondolatainkat, és elszántá és törekvővé tegyen bennünket arra, hogy a jót keressük. Ne csak felismerjük a jót, már sokszor ez is kedves, és jó, és hasznos, de nem gondolom, hogy megelégedhetünk azzal, hogy felismerjük a jót. Hanem kell, hogy hagyjuk, hogy az Isten lelke oly módon erőt vegyen rajtunk, az Isten lelke oly módon uralmat vegyen rajtunk, hogy ne csak felismerjük a jót, hanem az Istenben bizakodva, az Isten szavának engedve cselekedjük is a jót az ő nagy dicsőségére. És kívánom, kedves testvérek, hogy ezt a harcot, amelyik mindennapi harcainknak a valósága, mindennapi életünknek a valósága, amelyikben újra és újra, szünet nélkül jelen van a test, és a testnek a gyarlósága, a testnek a kiszolgáltatottsága, a bűn hatalma felé, hogy ebben a harcban fedezzük fel azt is, hogy milyen nagy erő az Isten szent lelkének a jelenléte. Milyen nagy erő az Isten igéje, amelyik figyelmeztetni tud. Nagyon sokszor egészen napra készen, egészen aprólékosan figyelmeztet, megtart, bátorít az épp aktuális problémáinkkal szemben, épp aktuális kísértéseinkkel szemben. Az Isten lelke akar bennünk munkálkodni, hogy felismerjük a jót, és hogy kapaszkodjunk a jóba, és megtagadjuk a bűnt, és a bűnnek minden uralmát a testünkben és lelkünkben. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, kérünk, hogy Krisztusban szentelj meg bennünket naponként. Áraszt kiránk a te lelkednek munkáját, lelkednek vezetését. Te szüld újjá gondolatainkat, te tisztogasd meg szívünket, vágyainkat, terveinket. Hadd legyen előttünk, Urunk, világossá, mi a te akaratod, és hadd legyen világossá a bűnnek a vágyakozása arra, hogy uralkodjék rajtunk. Kérünk, Urunk, hogy tarts meg ezekben a küzdelmekben, akkor is, amikor elbukunk, akkor is, amikor naponként tapasztaljuk nyomorúságunkat, akkor is, amikor fájdalmasan, kétségbeesve kiáltunk hozzád, hogy kiszabadít meg a nyomorult, halálra ítélt testből. Hadd tudjuk megvallani bátorsággal és örömmel azt, hogy van nekünk szabadítunk, aki a testnek és léleknek egyaránt megváltást készített. Így kérünk, Urunk, hogy lakozz bennünk a te lelked által, munkálkodj bennünk, ismertest fel velünk mindazokat a dolgokat, amik előtted nem kedvesek, hogy ne uralkodjék többé rajtunk a bűn, ne uralkodjék rajtunk a test, hanem Krisztusban, szeretetben, a te lelked vezetése alatt tudjuk leélni életünknek hátra levő napjait, éveit, mindent a te dicsőségedre. Kérünk, hogy így vezess bennünket, így őrizd meg egyen-egyenként is, így őrizd a te népedet, gyülekezeteinket. Könyörülj meg rajtunk a te nagy irgalmasságod szerint, és áraszt kiránk a te kegyelmedet naponként. Vezess bennünket, Urunk, hadd tudjunk rád tekinteni, és hadd legyen vágyakozás, készség bennünk arra, hogy utánad menjünk, hogy téged kövessünk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket, és te légy a mi segítségünkre. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen is, maradjon mindnyájunkkal. Amen.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyi Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Юло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Останній Інтер виграв серію А у сезоні 23-24. Абсолютним рекордсменом за кількістю Скудетто залишається Ювентус із 36 перемогами. 11 червня стартує чемпіонат світу з футболу, який приймають США, Канада та Мексика. Це буде перший мундіаль, у якому братимуть участь 48 команд. Матчі будуть зіграні на 16 стадіонах, у тому числі на 11 у США, де FIFA зашадала тимчасових назв стадіонів та прибрала брендинг спонсорів, не пов'язаних із FIFA на час турніру. Це означає, що багато з найвідоміших стадіонів NFL виглядатимуть інакше на чемпіонаті світу. Стадіони, відомі вболівальникам із корпоративних прав на найменування, будуть називати спрощеними назвами FIFA. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat. Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Répási Eszter vagyok. Az M24-es út állapotáról és a szükséges beavatkozásokról tartottak munkamegbeszélést a helyi és megyei illetékesek Beregszászban. Az egyeztetésen részt vett Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere, Huszár Péter, a Beregszászi Kistérség első alpolgármestere, valamint Bogdán Szics, a Kárpátaljai Infrastrukturális Helyreállítási Szolgálat vezető mérnöke. A megbeszélés középpontjában az M24-es út állapota állt, különös tekintettel a Jánosi és Beregszász közötti szakaszra, valamint a városon belüli útrészekre, köztük a Bogdán Khmelnicki utca állapotára. Elhangzott, hogy a városon jelentős teherforgalom halad át a határ irányába, így az út minősége nem csak a közlekedés kényelmét, hanem a biztonságát is alapvetően befolyásolja. A szakemberek szerint a munkálatok üteme nagyban függ a rendelkezésre álló gépparktól, mivel ezek egyszerre több helyszínen dolgoznak a megyében. A közeljövőben megkezdődik a Bogdán Khmelnicki utcában az útburkolat felmarása. A munkálatok a vasúti átjárótól egészen az asztélyi határátkelő vezető szakaszig tartanak majd. Ez az első lépés egy későbbi, átfogó útfelújítás előtt, tudatta a Beregszászi Kistérség polgármestere hivatalos oldalán. A Kárpátaljai Megyei Tanács a partnereivel közösen továbbra is elősegíti, hogy a régió lakói szakmailag érvényesülhessenek, valamint támogatja a helyi vállalkozásokat. Holnap Ungvár központján a Népi téren olyan rendezvényt tartanak, amely egyesíti a regionális állásbőrzét és a nagyszabású pályaorientációs projektet. Uzsnu, válaszd a jövőt ma. Az esemény közvetlen párbeszédet kínál a munkáltatókkal. Több mint 40 vezető kárpátaljai vállalat mutatja be aktuális állásajánlatait. Ez lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődők akár a helyszínen munkát találjanak vagy módosítsanak. A megyei foglalkoztatási központ szakemberei tanácsadást nyújtanak saját vállalkozás indításához igényelhető mikrotámogatásokról, valamint átképzési utalványokról. A Vonahub szakértői segítenek a résztvevőknek professzionális önéletrajz készítésében. A 8-11. Osztályos tanulók és felvételizők számára bemutatkozik az Ungvári Nemzeti Egyetem mind a 21 kara, emellett szakképző intézmények is jelen lesznek. A rendezvény egy több településen zajló pályaorientációs programsorozat záró eseménye. Célja megmutatni a fiataloknak és szakembereknek, hogy sikeres karriert helyben, Kárpátalján is lehet építeni, tudatta a Kárpátaljai Megyei Tanács. Egy motoros letért az útról, a patakba zuhant és életét vesztette. Az eset a Huszti járásban történt. Vasárnap a mentőszolgálathoz bejelentés érkezett egy közlekedési balesetről, amelyben egy 1986-os születésű helyi motoros volt érintett. A férfi elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az útról egy patakba, a Huszti járásban található Felső Színyevér településen. A baleset következtében a motoros a helyszínen életét vesztette, közölte a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége. A meleg idő beköszöntével megnő a kétkerekű járművek száma az utakon, ami fokozott figyelmet és a közlekedési szabályok szigorú betartását követeli meg a motorosoktól. A motorosokra vonatkozó főbb biztonsági szabályok és előírások, a felszerelés és felkészülés, bukósisak, a vezetőnek és az utasnak kötelezően becsatolt bukósisakot kell viselnie. Védőfelszerelés. Ajánlott a teljes védőfelszerelés használata még meleg időben is. Műszaki állapot. Indulás előtt ellenőrizni kell a fékeket, a világító berendezéseket, a gumiabroncsok nyomását és az üzemanyag szintet. Technikai követelmények. A motorkerékpárnak rendelkeznie kell visszapillantó tükrökkel, védőkerettel, lábtartókkal, valamint első segélycsomaggal. Útlevél igénylés 2026-ban. Mennyibe kerül a kiállítás 7 és 20 munkanap alatt? Ha a 20 munkanapos ügyintézést választjuk, az adminisztratív díj 1147 hrivnya. Lehetőség van az útlevél gyorsított 7 munkanapos elkészítésére is. Ebben az esetben a díj 1787 hrivnya. Az állami migrációs szolgálat hangsúlyozza, hogy a feltüntetett árak kizárólag akkor érvényesek, ha a kérelmet a szolgálat saját kirendeltségein nyújtják be. Az útlevél felnőttek számára 10 évig érvényes, míg gyermekek esetében 4 év a hatályossági idő. Az állami migrációs szolgálat közzétette a dokumentum kiállításának aktuális díjait. Az útlevél igénylésére a migrációs szolgálat területi egységeinél, az adminisztratív szolgáltató központokban, illetve a Passport Service állami vállalat irodáiban van lehetőség. A biometrikus okmányok kiállításához új lenyomatvétel szükséges, amely 12 éves kortól kötelező a gyermekek számára. Az időjárásról. Ma egész nap derült időjárásban lesz részünk. A nap első felében a levegő hőmérsékletének maximuma 23 fok lehet. Délutánra ez 28 fokig is emelkedhet.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. Ezen a héten rendezik a Bajnokok Ligája elődöntőinek visszavágóit, ahol eldől, melyik két csapat küzdhet meg május 30-án a trófeáért a Puskás Arénában. A mai játéknapon az Arsenal fogadja az Atletico Madridot, az első mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult, így Londonban teljesen nyílt a küzdelem. Az angolok hazai pálya előnyében bíznak, míg a spanyolok a masszív védekezésükre építhetnek. Szerdán igazi gólparádé után folytatódik a csata, a Bayern München a Paris Saint-Germaint látja vendégül, a párharc első felvonása elképesztő 5-4-es párizsi sikert hozott, így a németeknek mindenképp győzniük kell a fordításhoz. Míg a Paris Saint-Germainnek a döntetlen is elég a döntőbe jutáshoz. Mindkét mérkőzés 21 órakor kezdődik. Az Európa Ligában két izgalmas mérkőzés vár ránk a visszavágókon, Freiburg-Brága. A németeknek hazai pályán kell javítaniuk, miután a portugálok az első mérkőzésen előnyt szereztek. Aston Villa Nottingham Forest, az angol házirangadó dönt a fináléról. A Nottingham minimális előnyből várja folytatást a Birminghamiek otthonában. A konferencia ligában is a döntőbe jutás a tét. Crystal Palace hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást a Shakhtar ellen, amely 3-1-es vereséget szenvedett az odavágón. A Strasbourg hazai közönség előtt fordíthat, miután a Rayo Vallecano 1-0-ra nyert az első találkozón. A Milano Inter hivatalosan is visszaszerezte az olasz bajnoki címet, miután idővel őt biztosította első helyét a Serie A-ban. A 35. fordulóban a csapat legyőzte a Parmát, ezzel behozhatatlan előnyre tett szert a riválisokkal szemben. Ez a klub történetének 21. bajnoki címe. Az Inter legutóbb a 2023-24-es szezonban nyerte meg a Serie A-t, míg a bajnoki trófeák, scudettók számát tekintve továbbra is a Juventus a rekorder 36 győzelemmel. Mint ismert, június 11-én veszik kezdetét a labdarúgó világbajnokság, amelynek házigazdája az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesznek. Ez lesz az első olyan VB, amelyen már 48 csapat vesz részt. A mérkőzéseket 16 stadionban rendezik meg, ebből 11 az Egyesült Államokban található. A FIFA előírásai szerint a torna idejére a stadionok ideiglenes neveket kapnak, és el kell távolítani minden olyan szponzori brandinget, amely nem kapcsolódik közvetlenül a nemzetközi szövetséghez. Ez azt jelenti, hogy az NFL legismertebb stadionjai közül sok teljesen másképp fest majd a világbajnokságon. Azokat a helyszíneket, amelyeket a szurkolók eddig a névadó szponzorok után ismertek, a torna alatt egyszerűsített FIFA neveken fogják hívni. Aktuális műsorunkat a sportszemlét hallották.

0: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi. Tartsanak velünk!
1: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою.
2: 2026. április után május 5-én derül szél dobat kívánunk mindenkinek 10 óra 17 perc van.
3: Sziasztok, én is köszönöm a kedves hallgatóinkat.
2: Engedjétek meg, hogy a mai alkalommal nagyon fontos információt osztak meg a rádió hallgatókkal, mert 2026. május 5-én a Györgyi ünneplik a névnapjukat, Isten éltessen.
3: Köszönöm drága. Szépen. Én már reggel elfelejtettem, de köszönöm szépen.
2: Nekem be volt hívva a technikai táblázatba, hogy Györgyi névnap.
3: De az előbb beleírtam, bedobtam.
2: Annyira jó, hogy vegyük már észre, hogy gyerekek, ami névnapom.
3: De csak azután, miután te jelezted nekem, hogy egyébként ma a Györgyi nap van, és utána bedobtam a technikai táblázatba.
2: Annyira jó. Egyébként
3: kalendárium részét kitöltöm.
2: Hát na, hát kedves, egyébként nagyon szép neved van, szeretném gratulálni hozzá, úgyhogy nagyon ritka, több Györgyi nevű ismerősöm nincs is, viszont Gyöngyi és Gyuri is van bőséggel.
3: Hát szoktak így is nevezni, úgyhogy végül is. Én is nagyon örülök, hogyha az emberek elsőre megjegyzik és eltalálják a Györgyit, és nem pedig Gyöngyinek hívnak, de most már arra is megfordulok az utcán, hogyha azt mondják, hogy Gyöngyi. A Gyurira így félik, de a Gyöngyire az már szinte teljesen, hogy igen, tessék. Múltkor voltam egy intézményben, és hallottam a folyósóról, hogy beszélgetnek egy Szabó Gyöngyvérről.
2: Gyöngyvér?
3: Egy Szabó Gyöngyvér.
2: És ennek egymáshoz nincs szerintem.
3: Hát mivel az a nevem, hogy ugye a lánykori nevem a Szántó, ezért kikövetkeztettem, hogy valószínűleg nem Szabó Gyöngyvér akar az lenni, hanem Szántó Györgyi akar az lenni a beszélgetésben, és akkor ültem ott a folyosón.
2: Akkor ez most rólam szól a történet.
3: Úgyhogy nagyon izgalmas beszélgetés volt, úgyhogy már ilyen dolgokra is odafigyelek, hogyha már van valami Szabó, meg valami Gyöngyvér, meg Gyöngyi, akkor az már biztos Szántó Györgyi vagy Oniszkó Györgyi akar lenni. Úgyhogy utána, amikor beléptem az adott helyiségbe, akkor ott meglepődve néztek rám, és hogy épp önről beszélgetünk. Tudom, hallottam.
2: Elteltem, kikövetkeztettem. Igen. Egyébként a névnapi ajándékoknak a listát, ha elkezdjük nézni, mert én azért most rákerestem, hogy úristen, mit kellene a szép asszonynak vásárolni.
3: Legyen,
2: azt mondta, ehető legyen.
3: Legyen,
2: és igazából a szenzációs hírünk is ebben a témakörben kapcsolódik, mert ugye hát most éppen Kaszony világváros kellős közepében egy rekord kísérettel futottak neki. Egy édesség rekord kísérettel. És gondoltam, hogy ezzel meglepünk téged, ha már ezt nem lehet megenni, de legalább beszéljünk róla, olyanról,
3: amit meg lehetne. Kínozzunk, igen, 10 óra 19 perckor egy műsorvezető társad az édességekről faggassuk.
2: Igen, az ukrán rekordok könyvébe is belekerült, és azt is mondták, hogy melesek finom volt.
3: Hát én el is hiszem, Zoltán. Melyik volt? Szeretnéd mondani, hogy melyik volt ez a...
2: Ja, elmondom, a krokuembouche.
3: Krokambul tesz.
2: Jaj, persze.
3: Amúgy egyébként zárójelben oda van írva.
2: Életben nem tudtam volna kiolvasni, mi is ez.
3: Igazából szerintem ez az a tipikus, nem tipikus, hanem ez a
2: férfiak
3: főzött...
2: Férfiak ezt nem tudják kiejteni.
3: De le van írva, hogy es krokambus.
2: Ja, az teljesen más dolog, azt
3: tudod,
2: nem láttam.
3: Az, a férfiak is a figyelm, tudod. Ugyanaz a témakör.
2: Aztán fontos, hogy megjegyezem, hogy kicsit szívedbe tapossak, hogy egyébként 3,1 méter, illetve 30 centi magasságban készült a desszert, és amit nem szeretsz, a karamelle voltak összeragaszgatva. 6338 darab.
3: De jó, ég, főzött krémmel. Igen, ez nagyon finom, főzött krémmel töltött. És egy kicsit olyan, mint a hogy...
2: ez minek a... nevezzenek, igen?
3: Hát gondolkodom, hirtelen akartam
2: segítenék, de
3: mondani.
2: Nem akarok segíteni. Ígértem, hogy ma úgyis visszaszólok.
3: Első áldozásra is szokták adni, meg ilyen, meg...
2: $100. Aranyaklánc.
3: Aranyaklánc, meg nem tudom milyen.
2: Igen, aranykarkötő.
3: Ilyen főzött krémmel töltött süteményről.
2: Ezt hívják profiteroltnak?
3: Igen, most már szerintem ez most lehet, hogy valamelyik cukrász ismerősünk itt nyakon vágna itt mellettünk, hogy azt mondjuk a profitrollra, hogy főzött krémmel készült hagyományos desszert.
2: De sem hogy tudom, szerintem le sem az... írni, sem fel elolvasni, sem igazán helyesen kiéteni.
3: Ez nem tudom, főzött krémmel töltött süti.
2: Ja, hát profiterolt. Én szerintem, hogy a glicerin és a, nem tudom, a polietilének a keverékéből származik a nevek alapján. De viszont az biztos, hogy belekerült, ami nagyon jó hír, belekerült az ukrán rekordok könyvébe, és ez a nagyon nagy alkotás igazából azt mondják, hogy nagyon finom is volt. Györgyi, te tudsz egy pét édességeket készíteni? Mennyire olyan visszájú? Azt mondom, hogy szeretsz enni, mint hogy csokoládékat, meg ilyesmiket, de azért
3: én minden szeretek enni, ami édes és sós. Szóval igazából bármi, a tejen kívül én bármit megeszek. Szóval tehát ezt nem
2: akkor
3: szeretek.
2: Én teljes csokival fogok mindjárt.
3: Nem, hogyha már van benne csoki, az tök jó. Egy bögre tejet nem fogok itt meginni a műsor alatt, mert attól rosszul lennék, de hogy igazából, hogyha van valamiben tej, akkor az úgy teljesen oké. Hogy ez egy véletlen volt,
2: ez
3: nagyon jó.
2: Ez egy szójáték volt itt ma reggel.
3: Ja, amúgy a főző karrieremet, a konyhai karrieremet, amúgy egyébként sütéssel kezdtem. Úgyhogy általában mindig ilyen süteményekkel meg...
2: Én múltkor kóstoltam, hogy hoztál valamilyen minek nevezzelek kalácsot, és gondoltam, hogy ezt most a jó neveltségem miatt meg kell, hogy kóstoljam, de nagyon izgalmas volt a neve, a külcsínje, az ízéről lebeszélgessünk.
3: Hoztam kalácsot.
2: Igen, valami minek nevezzeleket, igen.
3: Hát én nem tudom, de... Én hoztam kalácsot. Igen, és én vajon ezt én sütöttem?
2: Hát nem tudom, de az íze szerintem igen, de ezt nem tudom.
3: Ez most nem tudom, hogy ez jót jelent, vagy rosszat jelent, hogy ez íze miatt.
2: No, könnyű, és fontos megnézzünk, hogy láthattátok a hírekben is elhangzott, hogy már hogy az önkormányzati szinten talán megkezdődnek bizonyos megyei útszakaszok, Beregszász vonzás közvetében javítási munkátok. Mi is rákérdeztünk az önkormányzat, hogy mikor várható ez valóságban. Két szakaszról van szó, egyik az Aszté és a Beregszászi Bogdán-Mejnicki útnak a sorompó utáni szakasz, ez dimbes dombos, olyan, mint a hullámvasút, ha valaki kisótóval megy abba az irányba, lehet, hogy 5-6-szor odaveri az anyját, és a minden igaz, akkor ez a szakasz nem is olyan sokára fel lesz marva egészen Asztéig, és ez a szakasz gyakorlatilag ez a stációja kicsit járhatóbbá teszi majd az utat, mert ezek a dimbek dobok legalább idéglenesen eltűnnek erről. Az is fontos, hogy elméletileg ezen az útszakaszon egy nagy kapitális remontról számoltunk be a megyei hírekben majdnem egy héttel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy benne van egy olyan projektben, amely teljes útépítést foglal magába, és helyenként pedig kanalizációrendszer javítás is itt a városi szakaszon, viszont erre még kicsit várni kell, jelentős összegekről van szó, de feltehetőleg az önkormányzat megerősítette, hogy időben előbb-utóbb meg fog érkezni a technika, és előbb-utóbb ez az aszfalt is teljes út szintjén egy kapitális remontot kap, majd ha megye idején. A másik téma pedig, ami megint fájó és Beregszász vonzás közvetében megint csak érintett, ez a Jánosi Beregszász útszakasz. Itt is jelentős kátyuk vannak, most már nem az M0-ás, mint egyes szakaszokon, de azért a benzinkútnál megjelent még egy autósáv, a benzinkútozoló letérősávban közlekednek az autók, ezeket a kátyus részeket is előbb-utóbb meg fogják javítani. A gond az, hogy van szándék, viszont a technika valamerre megye másik szakaszában a Kijev csapótó úton dolgozik, ezért nem érkeznek el idáig.
3: Hát sokszor szokták azt mondani, hogy a szándéka fontos, úgyhogy reménykedünk abban, hogy elég ritka látvány itt Beregszászi járás környékén, hogy két sávos út helyett három sávval találkozunk, vagy akár négyel. Úgyhogy
2: ez egy fejlődés, egy innováció. Igen, a városban.
3: Minden nézőpont kérdése, úgyhogy igazából így is hozzáállhatunk a történésekhez, addig a pontig, ameddig ugye el nem kezdik ezeket az útszakaszoknak a javítását. Hát annak ellenére, hogy májust írunk, szóval tavasz utolsó havát, reméljük, hogy akkor ugye ilyenkor már a tavaszi munkálatok nem fognak befejeződni, hanem folytatódnak majd még.
2: Igen, előbb-utóbb júniusra idejének feltehetek. Ne adjuk fel, bízunk
3: a téli fagy előtt, nem?
2: És akkor tényleg nem miért aszfaltozzunk utat. Na de márjuk ki a végét. Aztán nézzük, és a mai közben szeretném jegyezni, hogy kedves Mária, szép napot kíván, és boldog névnapot, drága műsorvezető hölgynek, a Györgyének.
3: Köszönöm szépen, és viszont kívánunk szép napot.
2: Aztán a mai kihelytonás műsorban több témával, illetve egy kapcsolásra is szeretnénk kedveskedni. Györgyi névnapi alkalmából kicsit nagyszülős irányába vettük a fókuszt, mert azért tudjuk, hogy ő szereti ezt a vidéket, mert ő maga is félig onnan származik. Margiti Csildikót szeretnénk kapcsolni, a Szelíd Lovas Népfőiskola vezetőjét, és egy olyan május 1-én zajló programot szeretnénk bemutatni, amely kimondottan a harcművészetek egyesítéséről szól. Tényleg egy exkluzív majálisi hangulatot idéz, ahol több diák, illetve több iskola, illetve több intézmény és több városnak a sport harcművészeti közössége jelent meg és mutatott be valamilyen formában bemutatót ezen a programon belül. Izgalmas volt, látványos volt és mindenképpen színfoltja vidékünknek, illetve hát dübörög az allergia szezon, éppen talán múlt hét pénteken beszéltünk az allergia pollen naptárnak a jelentőségéről, és ezek szerint dübörög a pollen allergia első felvonásban, és a témában dr. Gál Gézát, a Beregszázi Kisztőség egészségügyi alapellátásának orvos igazgatóját várjuk hozzánk stúdión kerekasztalához.
3: Szehadnyisnyi Hasztinásai Peredácsi, Ildikó Margitics Keri, Nécena Radnói Véső és Kaldé Szelit, te dr. Gál Géza, medésné direktor Bere Hívszkol Centru, per Vennoi Medékaszenyi Tárnai Dapomolhe.
2: Éppen Krisztina csatlakozó, sziasztok, Egyiptomból üdvözöllek benneteket, legyen szép napotok, hát meg nyaraljatok helyettünk is, gratulálunk, megből az irítség, de viszont szóljon nektek is a nóta.
3: A jó indulatú irítség, az Zoltán meccségére legyek.
2: Átért Ben Hazerek, énekelsz pedig a három korty.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Puls. Divjánosta 2. Jodin FM.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a Pulzus Rádió külön kiadása, és megyünk is tovább egy újabb kapcsolással.
3: Itt van velünk Margitics Ildikó, a Szerid Lovas Népfőiskola vezetője. Szihagyni Známenezeszkú, Ildikó Margitics, Kerivnicen a Radnai Vési Iskola, Szelid. Köszöntjük a vonalban.
4: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
2: Korábban majális név alatt, viszont most harcművészeti találkozóra került sor a Szalid Lovas Központnak a bázisán főszervezőként május 1-én. Mit kell tudni erről a nagy szabású rendezvényről? Nagyon sok régióból érkeztek vendégek.
4: Igen, ez egy fantasztikus találkozó volt, mert az volt a mottoja, hogy különböző utak egy a cél, hiszen a harcművészetek azok mind arra fejlesztik a gyerekeket, hogy odafigyeljenek önmagukra, megtanulják kontrollálni saját magukat, meg tudják védeni magukat. Mindegyik harcművészetnek van egy sajátos filozófiája, amit a vezetők továbbadnak a gyerekeknek, és felkészítik őket ezáltal az életre. Különböző szempontokból vizsgáltuk meg ezeket az ősi művészeti harcművészeti irányzatokat, például a jiu-jitsu vett részt ebben a nagyszülősen Maxim Klotnak a vezetésével, aztán az aikidósok voltak, a Samurai Aikido Klub Munkácsról, és volt Skander verseny emellett, aztán jöttek, Kopecsnyi Gábor érkezett hozzánk a Felvidékről, a Felföldi Dalia iskolának a vezetője, a Sólyom nevű kisfiával, és volt velük Ádám is, aki csodálatos bemutatót tartott az ősi magyar harcművészeteknek a bemutatásával. Például volt karikás ostor, botforgatás, íjászat, úgyhogy egy nagyon látványos, nagyon különleges előadást tudtak tartani. A Szelid Lovas Népfőiskolának a csapata is bemutatta a lovas tudását, volt lovas íjászat, a gyalogos íjászat, meg különböző nagyon érdekes és nagyon szép látvány volt a nézők számára. Örültünk, hogy a magyar iskolának a 3-as számú Perényi Zsigmond középiskola tanulói is részt vettek. Ők egész szeptember óta járnak hozzánk heti egy alkalommal foglalkozásokra, és akkor ezeknek a foglalkozásoknak az eredményét mutatták be ezen a napon. Ezt mindig így tartjuk, hogy májusban megnézzük, hogy mit is tudtak elérni ezek a gyerekek, és eleinte nehézkesen mennek a dolgok, de utána látjuk, hogy egy ilyen rendezvény alkalmával azok a fiúk is, akiknek eddig hát egy kicsit nem annyira tetszik a dolog, ők is bátran kiállnak, megmutatják, hogy mennyire ügyesek, és mennyi mindent tudtak elérni ez alatt a tanév alatt. Ugyanígy a Kárpátaljai Magyar Liceumnak a diákjai, ők is részt vettek a bemutatón, úgyhogy ez egy ilyen nagy összefogás volt mindenki részéről.
3: Az esemény során olyan értékeket hangsúlyoztak, mint a kitartás, a tisztelet, a belső fejlődés. Miért tartották ezt fontosnak?
4: Mindenképpen kell, hogy legyen a fiataloknak egy útmutató, egy tartás az életben, hogy hogyan is tovább, hogy mik azok az értékek, amiket érdemes tovább vinni, mi az, ami erőt ad ezekben az években, mert most erre tényleg nagyon nagy szükségünk van, hogy legyen bennünk egy belső érték, egy erő, amit mi is tovább tudunk majd adni, és hát tényleg szükség van erre ezekben a nehéz időszakokban.
2: Számos más harcművészeti szakág is bemutatta magát.
4: Hát igen, voltak a Skander bajnokságot vezettek le, aztán volt az Aikido és a Jiu-Jitsu. Meg hát a Felvidéki Dalia Népfőiskolának a vezetősége.
3: A program nagyon gazdagnak és látványosnak mutatkozott, és már gondolom a hirdetése során is már nagyon gazdagnak ígérkezett. Miért pont ezek a harcművészetek lettek kiválasztva?
4: Mert ezek inkább ilyen régebbi barátságokon, meg Hát jöttek hozzánk kirándulni, és akkor láttuk, hogy nagyon sok csoport érkezik hozzánk a lovardába, hogy megismerkedjen a lovakkal, az íjászattal, természethez közelebb kerüljön. És az egyik ilyen csoport volt például a jiu-jitsu csoport, meg az aikidósok is. És ott láttuk azt, hogy mennyire fegyelmezettebbek a gyerekek, egészen másképp viselkednek, mint a többi csoportoknak. És ez már egy hozzáadott érték, amit érdemes megmutatni a világnak, hogy lássák, hogy tényleg van egy olyan forma nevelés, ami segít a gyerekeknek például az önkontrollban, vagy eleve az, hogy tudnak állni egy helyben. Ez most egy nagyon egyszerű dolog, és mégis nagyon nehéz, hogyha kisorakoztatunk a napra gyerekeket, akkor mennyi ideig tudnak ott állva maradni.
2: 2026 a nyara, itt van előttünk, sok tábor szerveződik a közeljövőben.
4: Igen, mi is szervezünk lovastábort, ismét a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületével közösen. Hát ez már 10 éve rendszeresen ismétlődik, ami számunkra nagyon nagy öröm, mert szeretjük ezeket a gyerekeket, szeretjük azt, hogy a nagycsaládosoknál. Ez is egyfajta nevelés, egyfajta szemlélet az, hogy együtt vannak a gyerekek, hogy a nagycsaládban a gyerekek tudnak együttműködni, tudnak együtt játszani. Egészen más az értékrendjük, ami számunkra nagyon fontos. És ez sokkal könnyebbé teszi egy tábor szervezését például, mert hogyha megérkeznek a gyerekek, ők már automatikusan tudnak együtt játszani, tudnak osztozni, tudnak ismerkedni. Tényleg nagyon nagy élmény együtt lenni velük.
3: A táborok mellett még óriási szerepet vállal az önök munkájában maga a lovasterápia. Beszéljünk egy picit erről, hogy mi is ez, és hogyan működik, vagy milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban idén, az idei évre.
4: Hát azt vesszük észre, és ez nagyon, nagyon szomorú szembenézni ezzel a dologgal, hogy egyre több a sérült gyerek. Fontosnak tartjuk azt, hogy megkeressük ennek az okát, hogy mi történik a világban, miért van az, hogy 2012-ben, amikor csak elkezdtük ezeket a lovasfejlesztő foglalkozásokat, akkor hetente egy gyerek volt, aki autista, addig nem is nagyon láttunk ilyet, most pedig hát akár 50-en is eljönnek, és egyre nagyobb az igény. Tehát ehhez szeretnénk támogatókat keresni, mert hogy a szülőknek ez egy óriási teher. Mi egy fél órára veszik át a gyerekeket, hogy mondhatjuk úgy, de a szülőknek állandóan együtt kell lenni velük. Azt szeretnénk most, amit nagyon fontosnak látok, hogy a szülők számára szervezzünk képzéseket, hogy ők tudjanak megoldásokat, vagy olyan kis egyszerű trükköket, vagy dolgokat átvenni ezeken a képzéseken, amiből ők tudnak gazdagodni, tudják kezelni a gyereküket nehéz helyzetekben. Úgyhogy volt is már januárban egy ilyen képzésünk a intézményvezetők számára, és ezt szeretnénk a továbbiakban tovább vinni, csak ahhoz még szükségünk van támogatókra, megszervezési. Folyamatban van a szervezés ennek.
2: A lovasterápia ezen a területen milyen segítséget tud nyújtani?
4: Nagyon fontos az, hogy egy autista gyereknek az emberekkel kapcsolatot létesíteni. Ez nehéz, viszont egy állattal, amelyik minden rezdülését átveszi a gyereknek, és ezt nekünk tükrözi. Ez egy kicsit másképp zajlik. Meg az állatnak a mozgás, de eleve a környezet az, hogy kijönnek a szabadban. Ott vannak, végig mennek a területen a napfényben, és látják a kacsákat, a libákat, a törött szárnyú gólyáinkat. Ez már ad egy olyan pozitív élményt a gyereknek, amelyik egy kicsit átlendíti a nehezebb időszakokon. A lónak a mozgása, az is egy ilyen ringató mozgás, és az is az agyi kapcsolatokat fejleszteni tudja.
2: Ezen a területen vannak pozitív megtapasztalások, vannak fejlődések, amikor azt mondjuk, hogy ennek köszönhetően valamifajta javulást tapasztalható?
4: Hát ezt a szülőket kellene megkérdezni, hát az, hogy az elmúlt 10 évben folyamatosan jönnek, és részt vesznek a foglalkozásokon. Van, aki 10 éve minden évben ott van, szóval heti 3-szor is eljön. És nem, nincsenek szabad helyeink, ez szerintem elég jó útmutató, de az is, amikor oda jön hozzám egy apuka az utcán, és azt mondja, már beszél a fiam, mert hogy többnyire olyan gyerekek jönnek, akik nem tudnak beszélni 3-4-5 évesen. és van olyan, hogy 10 alkalom után, de ez teljesen változó a gyerek állapotától függő. Van olyan, akinek hosszú, tudom én, 1-2 év rendszeres foglalkozás szükséges ahhoz, hogy megszólaljon, de tényleg vannak nagyon pozitív eredményeink, hogy beszélnek a gyerekek, vannak, akik elkezdtek járni, akik csak feküdni tudtak, azok most már ülnek, úgyhogy tényleg csodálatos változások vannak.
3: Beszéljünk egy picit a lovakról, hiszen ők vannak így a középpontban, ők a mi segítőink és az igazi terapeutáink, és ugye nagyon sok ló van a központban. Hogyan reagálnak ők az emberekre tulajdonképpen, akár a felnőttekre gondolok, vagy akár a gyerekekre, hiszen rengeteg-rengeteg emberrel találkoznak. Milyenek ők ilyenkor?
4: Ez nagyon jó kérdés, és nagyon izgalmas, ahogy megfigyeljük őket. Hát vannak olyan döbbenetes pillanatok. Például volt egy olyan csoportunk, akik a háborúban segítők, ilyen lelki segítők. Hát ahogy a lovak reagáltak rájuk, ez nekem egy nagyon, nagyon érdekes megtapasztalás volt. Nagyon nehezen fogadták el őket. Talán az a túl sok fájdalom, az a túl sok átélt stressz, ezt még a lovak is megérezték. Ami vicces, van a kis öreg pónink, ő már lassan 29 éves lesz, ő pedig, amikor gyerekeket lát, akkor elmegy a mező túlsó felé.
2: Van egy gyerekundora, gondolom, igen, igen.
4: Úgyhogy vannak ilyen tapasztalásaink, de amúgy tényleg fantasztikusak, ahogy visszajeleznek nekünk, ahogy reagálnak az emberekre. Tényleg én magam is tapasztaltam sokszor, hogy ha dühös voltam, akkor ugye a ló is így mérgesen nézett rám, hogy most mi van. Egyszerűen megérzik azt, hogyha például egy beteg gyerek ül a hátukon, akkor egy rossz mozdulatuk sincsen. Valahogy nem tudom, hogy honnan veszik ők ezt. A kis fiatal lovasokat, azokat megleckésztetik, ott ugribugriznak, meg mindenfélét csinálnak, hogy tényleg az a fiatal lovas az kapjon egy jó kiképzést. Viszont a sérült gyerekekkel tényleg nincs egy rossz mozdulatok, szépen mennek, és mintha hímes tojást vinnének a hátukon.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról.
4: Én is köszönöm.
2: Külön köszönjük, hogy van egy ilyen szolgálatok itt Kárpátalján, amely folyamatosan keresi a jót képzésekben, közösségformálásban, a helyi iskolának, a diákjának a jellemnevelésében és az emberek életének a segítésében. Sok erőt és áldást kívánok ehhez a munkához, szolgálathoz.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Markitics Ildikóval, a Szelédlovas Népfőiskola vezetőjével beszélgettünk.

0: вимогою стало золото у класичному жимі лежачи, а також підтвердив норматив майстра спорту України. За підсумками чемпіонату, Ярослава включили до складу збірної для участі в чемпіонатах Європи та світу 2026 року. Чемпіонат Закарпаття, 10-й тур. У центральному матчі туру Лінці «Зірка» вдома переграла Мукачево, забивши всі три голи ще до перерви. «Зірконок» здобула важливу перемогу над Боржавою. Матч супроводжувався емоціями та інцидентами. Справу розглядатиме КДК. Метеяновецький замок мінімально обіграли лідер завдяки ранньому голу зі штрафного. У Вишкові «Севлюш» розгромив господарів з рахунком 4-0. Хет-трик оформив Михайло Чедрик. А у дербі лідерів «Крайна» здолала «Бужору» з рахунком 2-0, зміцнивши позиції у верхній частині таблиці. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1. Пузуш Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat! Napi aktualitások című műsorunkat hallják, Répási Eszter vagyok. Az M24-es út állapotáról és a szükséges beavatkozásokról tartottak munkamegbeszélést a helyi és megyei illetékesek Beregszázban. Az egyeztetésen részt vett Babják Zoltán, a Beregszázi Kistérség polgármestere, Huszár Péter, a Beregszázi Kistérség első alpolgármestere, valamint Bogdán Szics, a Kárpátaljai Infrastrukturális Helyreállítási Szolgálat vezetőmérnöke. A megbeszélés középpontjában az M24-es út állapota állt, különös tekintettel a Jánosi és Beregszáz közötti szakaszra, valamint a városon belüli útrészekre, köztük a Bogdán Hmelnicki utca állapotára. Elhangzott, hogy a városon jelentős teherforgalom halad át a határ irányába, így az út minősége nem csak a közlekedés kényelmét, hanem a biztonságát is alapvetően befolyásolja. A szakemberek szerint a munkálatok üteme nagyban függ a rendelkezésre álló gépparktól, mivel ezek egyszerre több helyszínen dolgoznak a megyében. A közeljövőben megkezdődik a Bogdán Hmelnicki utcában az útburkolat felmarása. A munkálatok a vasúti átjárótól egészen az asztélyi határátkelő vezető szakaszig tartanak majd. Ez az első lépés egy későbbi, átfogó útfelújítás előtt, tudatta a Beregszászi Kistérség polgármestere hivatalos oldalán. A Kárpátaljai Megyei Tanács a partnereivel közösen továbbra is elősegíti, hogy a régió lakói szakmailag érvényesülhessenek, valamint támogatja a helyi vállalkozásokat. Holnap Ungvár központján, a Népi téren olyan rendezvényt tartanak, amely egyesíti a regionális állásbőrzét és a nagyszabású pályaorientációs projektet. Uzsnu, válaszd a jövőt ma! Az esemény közvetlen párbeszédet kínál a munkáltatókkal. Több mint 40 vezető kárpátaljai vállalat mutatja be aktuális állásajánlatait. Ez lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődők akár a helyszínen munkát találjanak, vagy pályát módosítsanak. A megyei foglalkoztatási központ szakemberei tanácsadást nyújtanak saját vállalkozás indításához igényelhető mikrotámogatásokról, valamint átképzési utalványokról. A Vonahub szakértői segítenek a résztvevőknek professzionális önéletrajz készítésében. A 8-11. Osztályos tanulók és felvételizők számára bemutatkozik az Ungvári Nemzeti Egyetem mind a 21 kara, emellett szakképző intézmények is jelen lesznek. A rendezvény egy több településen zajló pályaorientációs programsorozat záró eseménye. Célja megmutatni a fiataloknak és szakembereknek, hogy sikeres karriert helyben, Kárpátalján is lehet építeni, tudatta a Kárpátaljai Megyei Tanács. Egy motoros letért az útról, a patakba zuhant és életét vesztette. Az eset a Huszti járásban történt. Vasárnap a mentőszolgálathoz bejelentés érkezett egy közlekedési balesetről, amelyben egy 1986-os születésű helyi motoros volt érintett. A férfi elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az útról egy patakba, a Huszti járásban található Felső Színyevér településen. A baleset következtében a motoros a helyszínen életét vesztette, közölte a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége. A meleg idő beköszöntével megnő a kétkerekű járművek száma az utakon, ami fokozott figyelmet és a közlekedési szabályok szigorú betartását követeli meg a motorosoktól. A motorosokra vonatkozó fő biztonsági szabályok és előírások, a felszerelés és felkészülés, bukósisak, a vezetőnek és az utasnak kötelezően becsatolt bukósisakot kell viselnie. Védőfelszerelés. Ajánlott a teljes védőfelszerelés használata még meleg időben is. Műszaki állapot. Indulás előtt ellenőrizni kell a fékeket, a világító berendezéseket, a gumiabroncsok nyomását és az üzemanyag szintet. Technikai követelmények. A motorkerékpárnak rendelkeznie kell visszapillantó tükrökkel, védőkerettel, lábtartókkal, valamint első segélycsomaggal. Útlevél igénylés 2026-ban. Mennyibe kerül a kiállítás 7 és 20 munkanap alatt? Ha a 20 munkanapos ügyintézést választjuk, az adminisztratív díj 1147 hrivnya. Lehetőség van az útlevél gyorsított 7 munkanapos elkészítésére is. Ebben az esetben a díj 1787 hrivnya. Az állami migrációs szolgálat hangsúlyozza, hogy a feltüntetett árak kizárólag akkor érvényesek, ha a kérelmet a szolgálat saját kirendeltségein nyújtják be. Az útlevél felnőttek számára 10 évig érvényes, míg gyermekek esetében 4 év a hatályossági idő. Az állami migrációs szolgálat közzétette a dokumentum kiállításának aktuális díjait. Az útlevél igénylésére a migrációs szolgálat területi egységeinél, az adminisztratív szolgáltató központokban, illetve a Passport Service állami vállalat irodáiban van lehetőség. A biometrikus okmányok kiállításához új lenyomatvétel szükséges, amely 12 éves kortól kötelező a gyermekek számára. Az időjárásról. Ma egész nap derült időjárásban lesz részünk. A nap első felében a levegő hőmérsékletének maximuma 23 fok lehet. Délután ez 28 fokig is emelkedhet.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A kárpáti női kézilabda csapat Lembergben legyőzte a Spartakot, majd a torna záró meccsén kikapott a lembergi Halicsánkától. A Halicsánk ezzel 12. bajnoki címét szerezte meg, míg a kárpáti 10. alkalommal lett ezüstérmes. Az ungvári klub a Szuperligában eddig 3-szor ünnepelhetett aranyérmet. A Génius Jótékonysági Alapítvány a 2026-27-es tanévben folytatja a tehetséggondozást a kézilabda tehetségpontokban, melynek célja a kézilabda sport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, verseny lehetőség biztosítása. A tehetséggondozó munka 2026. szeptemberétől folytatódik 20 kézilabda tehetségpontban. Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet 2026. augusztus 10-éig. A 2000-es évek eleje óta hagyomány, hogy a Kárpátaljai Református Egyház ifjúsági szervezete tavasszal megrendezi konfirmandus foci tornáját. Idén a Beregszázi Barátság stadion adott otthont a rendezvénynek, ahol 12 csapat mért összereit. A mezőnyben nem csak a konfirmandusok, hanem a 18 év alatti korábban konfirmált fiatalok is pályára léptek. A sorsolást követően kezdetét vették a mérkődések, amelyek a sportélmény mellett a közösségépítést is szolgálták. A szervezők kiemelték, elsődleges céljuk a lelki támogatás, de fontosnak tartják azt is, hogy a fiatalok találkozhassanak, barátkozhassanak és együtt élhessék meg a játék örömét. A kárpátaljai Jaroszláv Brics kétszeres országos bajnok lett az ukrán erőemelő bajnokságon és teljesítette a mester jelölt minősítés követelményeit is. A 120 kg feletti súlycsoportban Brics megnyerte a klasszikus erőemelést a juniorok között, ahol a három fogás nemben összesen 822,5 kg-ot teljesített. Külön aranyérmet szerzett a klasszikus fekve nyomásban is, ahol szintén igazolta a mester jelölti szintet. A bajnokság eredményi alapján Jaroszláv Brics bekerült az ukrán válogatott keretbe, és részt vehet a 2026-os Európa és világbajnokságon. Leszották a kárpátai labdarúgó bajnokság 10. fordulóját, ahol a játéknap rangadóján a Linci Zirka 3-2-re legyőzte Munkács csapatát, úgyhogy mindhárom góljukat már az első félidőben megszerezték. Az Ilona Kújfalói Csillag fontos győzelmet aratott a Borzsova felett. A mérkőzést indulatok és incidensek kísérték, az ügyet a fegyelmi bizottság fogja vizsgálni. A Medea Nevicskei vár egy korai szabadrugás góllal minimális arányban múlta felül a Lider együttesét. Visken a nagyszőlősi csapat 4-0-ra kiütött a házigazdákat, a mérkőzésen Mihály Csedrik mester 3-ast szerzett. Az élovasok derbién a Krajna 2-0-ra nyert a Buzsora ellen, ezzel továbbá erősítette pozícióját a tabella belső házában. Aktuális műsorunkat a sportszemlét hallották.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 11 óra 18 perc van, köszöntjük a mostatkozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. 0957097097-es SMS Viber számunk aktív, egészen 12 óráig vagyunk veletek.
2: Nevetünk itt, Zoltán azon nevet, hogy én elkezdtem az adást a mikrofon nélkül, hogy itt volt oldalt, és rájöttem, hogy nem tudok megszólalni, mert nincs itt a mikrofon előttem.
1: Rengeteg üzenet érkezett hozzánk, ezekkel kezdjük itt az órát. Anett van velünk, sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek, boldog névnapot kívánok a Györgyinek, aki ma ünnepi névnapján.
2: Köszönöm szépen.
1: Mária is velünk van, szeretné drága fiát születésnapja alkalmából köszönteni, aki ma 48 éves. Lakatos Mária írt nekünk, nevet nem írt hozzá, úgyhogy kedves Mária, 48 éves gyermeke, Isten értesen örül.
2: Boldog születésnapot kívánunk.
1: Krisztina írt, hogy Egyiptomban hallgat bennünket, mindenütt jó, de legjobb Egyiptomban, ahol éppen nem mi vagyunk. Írnak, hogy hány fok és milyen a koktélize. Ibolya is velünk van, bocs, sziasztok, szép napot Erzsébet, csodálatos napot kíván mindenkinek. Sarolta Felvidékről hallgat bennünket. Gabriella is köszönti a rádió hallgatókat, kellemes időt mindenki számára Gyergyó Ditróból. Aztán Judit pedig szeretettel köszöntök mindenkit, Csalló közi Csicsóról hallgatunk benneteket.
2: Nem semmi helyek vannak.
1: Jártas műsorunk van, írjátok meg, hogy honnan hallgattak, örömmel veszük. No, aztán jövünk, kérem szépen a nap híre, a rovatunkkal.
0: A nap híre.
1: A gyermekeim szokták érezni, hogy amikor a macska egy éves, akkor ez ember életben ez hány évnek számít, és mindig töröm a fejet, fogalmam sincs. De a kutyák esetében végre sikerült azonosítani a világ legöregebb kutyáját, aki éppen 31 éves.
2: 31, ez nem semmi kis szám.
1: Átszámítva sokkal többet jelent egyébként. Ami biztos, hogy ezt hogyan szokták nyomon követni, az abban az ilyen legöregebb témájú számokkal, hogy nagyon nehéz nyomon követni. Kutyák esetében még nem annyira vészes, de ott sem egyszerű. Ki írja fel, hogy még éven született a kutyusunk, hát csak anyukám azt mondta ennyi. De amikor valaki a 100. évfordulóját ünnepi, akkor már azért vannak zavar az erőben, és ha egy keresztlevél nincs meg, akkor elég nehéz bizonyítani, hogy én vagyok a világ legöregebb embere, de kutyák esetében talán egyszerű.
2: Így van, hát azon kutyák esetében nagyon egyszerű, akik rendelkeznek mikrocsippel, vagy hogyha törvényes tenyésztőtől vettük, akkor ugye általában benne van a kiskönyvében a kutyusnak a születési dátuma. Na hát ebben az esetben úgy történt az azonosítás, hogy van egy 30 éves kontinentális törpe spániel, akinek a mikrocsipje szerint kb. Ilyen 31 éves lehet a kora. Nem semmi.
1: Meghökkentő egyébként, ugye a kutyuska valóban nem egy nagyméretű öreb, a kontinentális név szerintem arra utal, hogy a kontinentális legkisebb kutyája, és csüng a nyelve, szegénykének. Na, attól függetlenül Lázár? Hogy mondják ezt?
2: Szerintem Lázári.
1: Lázári. Hát kedves Lázári, boldog 31. éve fordult, és ami érdekesség, hogy a csipek azok, amelyek jelen vannak, és e kapcsán utána nyomoztunk. Éppen az Európai Unióban jött ki az a rendelet, amely Európai Unió szintjén kötelezi az, hogy a macskánkba és a kutyánkba is csipeket rakjunk. Van egy 4 éves futamidő, amely türelmidőként van jelen, de ami fontos, hogy egyébként az értékesítők, illetve a faj... kutyákkal foglalkozók, azok már nem olyan sokára is kötelezően csak csippel tudják értékesíteni a 4 lábú kedvenceket, illetve ez fontos, mennyezünk Magyarországon, ez már évekkel korábban is így történt, és ami Kárpátalját, Ukrajnát érinti, az, hogy akik szeretnék is házi kedvencüket átjuttatni a határon, azokhoz nagyon somoly feltételek vannak, többek között oltáskönyv, illetve ez a chipnek a megléte, bár Ukrajnában nem kötelező, bár erősen ajánlott. Viszont az a chip megléte a határ átkelés esetében
2: mindenki
1: feltételhet
2: között. Így van, de ez nagyon érdekes dolog, mert ugye nagyon, hát régebben én úgy emlékszem, amikor feljött ez a témakör, akkor nagyon sokan ellenezték, hogy micsoda dolog ez valamit belehelyezni az állatnak a kis testébe, viszont ez egy pici, nem babszem egyáltalán, nem, hanem rizszemet akartam mondani, egy annyira pici kis dologról van szó, úgyhogy tulajdonképpen amikor én jelen voltam, és a mi kutyusunknak tették be a csipet évekkel ezelőtt, hát meg se érezte. Nem emlékszem, hogy egy tolszerű dologról lehetett talán szó. Ha jól emlékszem, és néztem a kutyust, és semmi.
1: Ott izgultunk, mint az első.
2: Hogy igen, de hogy igazából semmi reakciója nem volt.
1: Nekem én az első fokhúzásomban reszkedtem, hogy ki kell húzni fogamat, és kb. 1 másodperc alatt benyújt, kiúszta, és már
2: akkor
1: nem is volt.
2: Te a szerencsések közé tartozom.
1: Mondom, hát ez a nagy hűhó semmiért. Viszont nagyon fontos információ a csipek esetében, hogy nagyon sok információ tárol, azaz, ha valaki elhagyja a kutyusát, vagy éppen valaki megtalálja a kutyusát, a csipen keresztül minden információt, a pontos címét, a tulajdonosnak a nevét, helyét, illetve akár még a telefonszámát is tudja tárolni. Igen. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a csippel ellátott kutyák, ha elkóborolnak, akkor is beazonosíthatók és könnyen visszatalálhatnak eredeti állomáspontjukhoz, ezért is érdemes. Egyes hírben láttunk arra precedens, bár nincsen megerősítve, hogy Ukrajnában is szeretnék ezt a kötelező csippeknek a bevezetését. Fogunk foglalkozni a témával, keresjük az állatorvost, aki ebben kompetens, de erről is mindenképpen visszatérünk majd a későbbiekben.
2: Hát igen, izgalmas változások minden téren.
1: Viszont ebben az órában kicsit egészségügy, de más megközelítésben a pollen szezonnak a kezdetéről, meg annak a dübörgő időszakáról szólunk majd. Perceken belül meghívott vendégünk érkezik hozzánk.
2: Méghozzá dr. Gál Géza, Beregszászi Kistérség egészségügyi alapellátásának orvosigazgatójával fogunk beszélgetni.
1: A háttérben a Hooligan énekel, ez pedig a Királylány, ezt a számot küldjük Györgyinek.
2: Jó, köszi. Nem biztosan mondtad.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 35 perc van, köszöntjük a most hallgató rádió hallgatókat és livestream nézőket. 0957-0909-es SMS Viber számok aktív. Ide várunk technikai közérdekű információkat. Éppen Nyírmegyesről csatlakozik hozzánk Erzsébet, köszöntünk téged is szeretettel. Akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meg ott, meg végünk érkezett.
3: Itt van velünk dr. Gál Géza, Beregszászi Kistérség egészségügyi alapellátásának orvosigazgatója. Szóhagyniznám őszt úgy, dr. Gál Géza, medésné direktor, Berehivszka a centrum, pervénnői medekaszinyi tárnai dopamahé. Köszöntjük Önt a stúdióban.
4: Üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek veletek, meg a hallgatókkal.
2: Mindig vannak szezonális visszatérő témák, és ha megnézzük az úgynevezett pollen naptárat, akkor láthatjuk, hogy ez a május, illetve az április vége az igen erősen aktív. Rengeteg olyan fűféle, illetve fáknak a virága keseríti meg az allergia szezonban lévőket, ami úgy ijesztő. És mi nem is jártunk a nyár második szakaszában, amely egy újabb hajrá lesz, de azt majd újra beszélgessük. Ottan az ambrózia az, amely befutó, és ott nagyon izgalmas tud lenni. Kicsit beszélünk az allergiának a hátteréről. Miért van az, hogy nagyon sokan a semmiből lesznek akár fiatalon, akár idősebb generációk?
4: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Az a helyzet, hogy igazság szerint az allergia, ez egy erősebb reakciója az immunrendszerünknek valamire, valami allergénre. Ez egy ilyen hiperaktív reakciója, mert hogyha bekerül a szervezetbe egy allergén, igen, vagy az allergén az mindig egy külső dolog, ami nem kell, hogy ott legyen. És akkor a szervezet mit csinál? Hogy általában ez levegőn keresztül kerülnek, igaz, a pollenek, meg a por a levegőn keresztül, és az orrunkba, igaz, meg az egész légző szervünk egy nagyon finom nyálkahártyával van leterítve, amelyik, hogyha megérzékeli ezt az allergént, az alapból ad egy reakciót. Ezzel nincs is semmi baj, mert hogyha például rászáll a por általában, igaz, az egy kis szemecske, és arra rengeteg másféle allergén is rá tapadhat, ez lehet vírus, ez lehet baktérium, ez lehet gomba, ez lehet valamilyen pollen, igaz? Ez rátapad nekünk a nyálkahártyánkra, és a szervezet úgy reagálja rá normális esetben, hogy a nyálkahártya egy kicsit megduzzad, elkezd több nyálkát produkálni, hogy mossa le ezt az allergént, ami odaragadt. Ez például, hogyha a felső utakról van szó, igaz, akkor elkezd folyni az orrunk, hogyha a szemünk, akkor elkezd a szemünk is több könnyezni, igaz?
2: Ebből ezáltal mossa
4: ezáltal le? Mossa le, ez egy nagyon jó reakció, mert ez az első védelmi csapat, ami azzal foglalkozik, hogy távolítsa el a nyálkahártyáról azt az allergént, és azt a nem odavaló dolgot. Na most, hogyha ez sikerül, ez nagyon jó, igaz? Ekkor van, hogy elkezd folyni az orrunk, hogy a szemünk is elkezd. Ettől van a tüsszentés. A tüsszentés az egy nagyon fontos dolog, igaz? Mert akkor az mi történt, ott megtörténik ez a kis reakció, és hatalmas nagy, az egy olyan, hogy hatalmas nagy nyomással, igaz, kijön a levegő a tüdőnkből, és ezzel mechanikusan eltávolítsa a szervezet ezt az allergént. Hogyha egy kicsit lejjebb történik, akkor elkezdünk köhögni. Köhögéssel is, igaz, az történik, hogy köhögéssel és eltávolítsa a szervezet azokat az allergéneket, amik éppen a tracheára vagy a bronkusokba valahol oda letapadt. Na, itt akkor jön be a probléma, hogyha ez egy hiperreaktív dolog lesz, és nem múlik el, hanem akkor vagy nem távolodik el, vagy nem múlik el, hanem lesz egy duzzanat, sokkal több nyálkát, és akkor ezek a folyamatok már ahhoz vezetnek, hogy lesz egy légzési zavar, vagy egy állandó köhögés, vagy egy légzési zavar, egy ilyen fulladásos állapot lesz. Ekkor, igaz, akkor szaladunk be ez ilyen allergikus asztmákba, igaz, ezek az asztmák. ez a például az aszmának a fundamentumja. Ekkor keletkezik. Azért itt ilyenkor az lenne a nagyon fontos egy. Állapítsuk meg, hogy mire is vagyunk érzékenyek. Erre nem kell ilyen szuper nagy analízisokat csinálni, mert ezek elég húzósak, drágák. Általában, hogyha az orvos a betegét szépen kikérdezi, akkor így ketten rá tudnak jönni, hogy mire is van ez az allergia. Mert akkor vagy a beteg így elmondja, megéreztem azt a szagot, elmentem amellett a növény mellett, egy ilyen tábla növény mellett, egy olyan táj, és akkor azt mondja neki, én rosszabbul lettem, elkezdett folyni az orrom, elkezdtem tüsszenteni, vagy köhögni, vagy befulladok, és akkor így rájönnek, hogy mire is vagyunk allergiások. Legfontosabb dolog ilyenkor igaz, hogy minimális kontaktus legyen azzal az allergénnél, ezt meg kell oldani. Ez a legfontosabb. Most a hatalmas nagy probléma még, igaz, egy olyan 2 hónapja nem esett esőnk. A levegő, hogyha megnézzük, a levegő páratartalma kevesebb, mint 20%. Ez ahhoz vezet, hogy igaz, por lett. Rengeteg, nagyon nagy a szállópornak a koncentráció, és azok az emberek is, akinek még eddig nem volt allergiája, igaz, de hogyha, muszáj levegőt vennünk, igaz? És hogyha ez az imént, amit elmagyaráztam, hogy rákerül ez a por, akkor ez egy ilyen egészséges reakciót vált ki más szinte mindenkinek. Igaz, hogy reggel felkül, és akkor folyik az orra, tüsszent, köhög egyet-kettőt, egy egészséges embernél ez egy ilyen 5-10-15 perces állapot, kiköhögte magát, kitüsszentette magát, elmúlott, kész, megy tovább.
3: Ebből adódóan lett volna a következő kérdésem az, hogy mennyire gyakori az, hogy valakinél felnőtt korba alakul ki az allergia?
4: Igen, sajnos azt lássuk. De itt is a természetes körülményeknek a megváltozását látom. Azon alapban, igaz? Új növények jelennek meg. Akkor igaz, eddig megvolt a lefolyása, igaz? A rendje ezeknek a növényeknek a virágzása, most meg szinte minden egyszerre virágzik. Igaz? És akkor nagyon sok az allergia arról szól, hogy nagyon sok pollen ilyen kereszteződéses allergiája van. Hogyha van az egyikre, akkor van a másikra is. És akkor ezek egybe is virágozhatnak. És akkor sokkal nagyobb lesz az ilyen allergén koncentráció a levegőbe, és igaz, meg itt van ez a szállópor, amivel sajnos nagyon harcolni nem tudunk, csak akkor, hogyha esik egy eső.
2: Érdekes jelenség az, hogy régire nem mondják az idősek, hogy mindenki szénázott, mindenki tetvet, és sosem voltak allergiások. Ma pedig az irodában ülő ember pedig azt tapasztalja, hogy gyerekkorában jószágot tartottak, szénáztak, nem volt gond, aztán most, amikor már évek óta irodában van kényszerülve, ugyanabban a közösségben, ugyanabban a térben allergiás lesz.
4: Igen, ezt lássuk ebbe a fiatalabb nemzedékbe, én is észrevettem, hogy az a nemzedék, amelyik még úgy kontaktusban volt az allergénekkel gyermekkorától, az ott a szervezet megtanulja, igaz, ezt az immunreakciót, de hogyha ilyen nagy steril körülmények között nőnek fel az emberkék, és nincsen meg ott kontaktus gyermekkorba, akkor felnőtt korban lesz a kontaktus, meg az első kontaktus, és akkor a szervezet sokkal nagyobb allergikus reakciót produkál, mint hogyha ezt megkapta volna, tudom, én 3 vagy 5 éves korában, amikor ott elment, és apunak segített a disznóolat pucolni.
3: Tulajdonképpen akkor lehet a tudomány ezen álláspontja alapján lehet tenni az ellen, hogy valaki allergiás legyen, vagy ez igazából tulajdonképpen ez egy ilyen random történés.
4: Szóval adagolni kell. Érdekes, a németeknek volt egy ilyen tudományos szösszenetjük, hogy bebizonyították, igaz, ők kb. Ott a 70-es években kezdték használni a plasztik nyilászárókat. Rohamosan megnőtt az allergiás és az asztmás megbetegedéseknek a száma. Plusz, amikor teljesen kiirtották, az egész nemzetségbe kiirtották, hogy senki se lett gilisztás. Annyira olyan sikeresen. És ez is egy bizonyított tény, aki gyermekkorában volt gilisztája, na, azzal sikeresen tudunk harcolni, azok kevésbé lesznek allergikusok és asztmások. Ez is egy bizonyított tény. Úgyhogy ha van egy-két giliszta, nem kell ebből nagyon nagy problémát csinálni, van. Na, az a probléma, amikor mutassák ezeket a szegény afrikai gyermekeket, igaz, és akkor mutassák ezeket a nagy hasú, na, azokat a nagy hasú gyermekeket, az teli van gilisztával, igaz. Az a nagy has, az giliszta. De hogyha így ameddig felnő a gyermek, és akkor lesz ott egy-két
2: megeszi a szükséges koszt,
4: annál kevesebb allergikus megbetegedéssel lesz majd utána, meg felnőtt korban is. Ez már bizonyított tény. Úgyhogy kell a kis kontaktus a kis kosszal is, egy-két gilisztával, és nincs azzal olyan nagyon nagy probléma.
2: Mi a helyes állítás? A allergia az egy gyenge immunrendszernek a következménye, vagy egy erős immunrendszernek?
4: Erre úgy fogalmaznék, hogy ez egy jó immunrendszer, csak egy kificamodott immunreakció. Egy túlzott immunreakció. Ez egy túlzott immunreakció, csak az a baj, hogy majd ezek a túlzott immunreakciók beleszaladhatnak még sokkal komolyabb betegségekbe is. Valami kis autoimmun betegségekbe, ami már komoly dolog.
2: Szövődményekről beszélünk, ez egy fontos téma.
4: Szövődmények. Az a baj, hogy ilyenkor, igaz, nagyon sokszor beszélhetünk szövődményekről. Ez lehet, hogyha van egy túlfűtött nyálkahártyánk, igaz, és itt nagyon komplikált az orrnak, meg a garatnak az anatómiája, és hogyha még ehhez az allergiához hozzá társul egy vírusos vagy egy bakteriális fertőzés, akkor itt vannak ezek a csúnya szövődmények. Ez kezdve egy arcüreg gyulladástól, mandula gyulladás, bronchitis, akár tüdőgyulladásig is mehet a dolog, hogyha a felső légúti meg alsó légúti rendszerről beszélgetünk. Úgyhogy erre ügyelni kell. Nagyon egyszerű a differenciál diagnosztika, az allergiánál a váladék fehér, vizes. Hogyha van egy bakteriális, vagy egy vírusos, akkor az már egy sárga lesz, vagy zöld. Mindig ezt kérdezzük a betegtől. Igen, van váladék. Milyen színű a váladék? Fehér. Jó. Akkor antihisztaminokat adunk, és akkor elmondjuk, hogy akkor kevesebb kontaktus az allergénekkel, hogyha hazamentsz, hogyha szép a haj, igaz, szép hosszú haj, akkor most le meleg vízzel, szappany nélkül, csak úgy, igaz, hogy távolítsuk el az allergéneket, hogy ne vigyük be a lakásba. De hogyha már az van, hogy ilyen színes váladék lett, akkor már akkor már gondolkozni kell az antibiotikumról is.
2: De az nem allergiatünet.
4: Nem.
5: Így megkapták azon hallgatók, tulajdonképpen én is, mi is azt a választ, hogy most akkor vagy megfáztál, vagy most akkor allergiás vagyok, majd gyakran ebben az időszakban, hogy biztosan nem fáztál meg, vagy nem vagy beteg, hanem csak allergiás vagy.
4: Váladéknak a színe. Ad erre a kérdésre választ.
2: Ez is egy fontos.
4: Mindig meg kell kérdezni, milyen színűt köptél, igaz, mert köhögés, meg minden, akkor nem mondják. Na mondom, na figyeld meg, milyen szín az a váladék. Egyszerű. És az antibiotikumnak a felírásának az egyik vonal ott kezdődik, hogyha zöldes lesz a váladék.
2: Beszéljünk talán még a népi praktikákról, mert ugye hát ebben nőttünk szerencsére, és azt gondolom, hogy ez a múltnak az egyik jó tulajdonság, hogy vannak népi praktikák, csalán főzelék, meg ambrúziából lehet főzeléket, meg teát készíteni, fenyveseket, sós vizet szoktak mondani, sószobát szoktak előhozni.
4: Sószobát, igen, hát az a nyálkahártyát tisztítsa, de nagyon érdekesek, amit az imént mondtál, hogyha kb. Tudjuk, hogy mire vagyunk allergiások, és hogyha abból a növényből nagyon gyenge kis főzetet csinálunk, épp hogy csak színezze meg, és hogyha, amikor már kinőül az első ambrózia, itt hallottam már Európában ezt használják, és gyerekeknél igaz, mindenki allergiás ambróziára szinte Európában,
2: Nekem van bőle 2 hektár két pont hektár. Az ablakútól 50 méterre. 2 hektár ambróziát termelünk ott a
4: szomszédban. Úgyhogy próbálj valami kis látott bizniszt csinálsz, hogy főzetet csinálsz ambróziából.
2: Igen, igen, igen, az Istenek eledelé teában.
4: Csak igen, és akkor na, a szezon, amikor ő kinél, ő már most egy
2: júniusban kezdi a szezonját.
4: És porzani ugye augusztus végén igen, kezd, igaz? Na, amikor kinél és még nem porzik, na, abból kell csinálni kis gyenge teját, és akkor meg kell próbálni azt a tiszogálni, és az immunrendszer már fel fogja őtet ismerni, amikor már lesz a... De ott egy másik téma van, az a baj, hogy az ambróziának a maga ez a porja, igaz, ez az allergénje, ez annyira pici, mi őtet nem lássuk. Általában lássuk őket, igaz, meg lássuk ezeket a polleneket. Nagyon sok pollent lehet fizikailag is lássuk. De az ambróziának meg annyira kicsi, hogy amikor beszéljük a levegővel, ő szinte át tud menni ott, ahol megy a gázcsere, ő egyszerre bele tud szaladni véráramlatba. Ezért nagyon pocsék az ambrózia. Annyira pici a pollenje, hogy ő beleszalad rögtön a vérbe.
2: És érdekes az ambróziának, hogy mondjuk 50 évvel ezelőtt, 60 évvel ezelőtt nem igazán volt jelen a szovjet egyik ajándéka, amit...
4: Igen, mert az ambróziát az egy amerikai növény, igaz? Úgy tudom, észak-amerikai
2: ipari növényként akarták
4: azt. Igen, hasznosítani, csak a világon semmire se jó. Még talán a kecske se eszi. Még nincs olyan kecske, még meg tudna enni.
2: Lehet, van egyébként, van. Csak még friss állapotában. Nagyon érzhető rajta a tejnek
4: a tej. Úgyhogy, és itt nincsen neki ellenfele, igaz? Semmilyen ellenfele. Semmi bogár nem eszi, kecske nem eszi. Úgyhogy ez a legnagyobb bajunk.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy fogadta felkérésüket, és beszélgetünk a témáról, és hát kitartást kívánunk a
5: ebben
2: szenvedőknek, mert tudjuk, hogy milyen életérzés ez. Előbb-utóbb jön egy kis eső, és talán felfrissül majd a levegőnk.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, viszont hallásra.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Gál Gézával, a Beregszászi Kistérség egészségügyi alapellátásának orvosigazgatójával beszélgettünk.
2: Lofti meg énekel, ez pedig a régi nyár Kolányi Zsuzsival.
6: Kolányi Zsuzsi! Dr. Béres és a régi nyár!

0: Kereken 12 óra múlott egy perccel. Hölgyeim és én lassan kerekítenünk ezt a mai két órás keddi adásunkat.
1: Így van, és egy nagyon szép nap gondolatával szeretnénk zárni a mai adásunkat. Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de mindig születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni.
0: 095 600 805 097 600 805 ez a Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgálatnak a telefonszáma, hívjuk őket bátran. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és mindenkinek további szép napot és jó rádiózás. Maradjatok az FM 92.1-en velünk, mert ha minden igaz, akkor egészen 24 órán keresztül, és holnap is visszatérünk élőadásunkkal itt a különkedés szerdadásában.
1: Így van, tartsatok velünk holnap, és várunk mindenkit vissza.
0: Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, a Népnapos Oniszkó Györgyi.
1: És Birte Zoltán.
0: Isten velünk, sziasztok,
1: sziasztok, sziasztok.
2: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között. Az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán.

0: І 30 травня змагатимуться за трофейна пушка Шерені у Будапешті. Сьогодні в ігровому дні Арсенал прийматиме Атлетіко Мадрид. Перша зустріч завершилась нічию 1-1, тож у Лондоні боротьба буде максимально відкритою. Англійці покладаються на перевагу рідного поля, тоді як іспанці можуть зробити ставку на свій міцний захист. У середу протистояння продовжиться після справжнього липаду. Баварія Мюнхен приймає Парі Сен-Жермен. Перший акт цієї дуелі приніс неймовірну перемогу парижан з рахунком 5-4. Тому німцям обов'язково потрібно перемагати для виходу у фінал, тоді як ПСЖ влаштує навіть нічия. Обидва матчі розпочнуться о 22:00. У Лізі Європи на нас чекають два захопливі матчі відповіді Фрайбург-Брага. Німцям потрібно відіграватись на власному полі після того, як португальці здобули перевагу в першій зустрічі. Астон Вілла Нотінгем Форест. Доля фіналу вирішиться в англійському дербі. Форест має мінімальну перевагу. У Лізі конференції на кону також стоїть вихід до фіналу. Крістал Пелес вдома виборюватиме вихід далі в матчі проти Шахтаря, який у першій грі зазнав поразки з рахунком 1-3. Страсбург матиме шанс на камбек перед рідними вболівальниками після того, як Райо Валікано здобув перемогу 1-0 у першому поєдинку. Міланський Інтер офіційно повернув собі титул чемпіона Італії, достроково забезпечивши перше місце у серії А. У матчі 35-го туру команда здолала Парму і стала недосяжною для конкурентів. Це вже 21-й титул у історії клубу. Востаннє Інтер виграв серію А у сезоні 23-24. Абсолютним рекордсменом за кількістю скудетто залишається Ювентус із 36 перемогами. 11 червня стартує чемпіонат світу з футболу, який приймають США, Канада та Мексика. Це буде перший мундіаль, у якому братимуть участь 48 команд. Матчі будуть зіграні на 16 стадіонах, у тому числі на 11 у США, де FIFA зашадала тимчасових назв стадіонів та прибрала брендинг спонсорів, не пов'язаних із FIFA на час турніру. Це означає, що багато з найвідоміших стадіонів NFL виглядатимуть інакше на чемпіонаті світу. Стадіони, відомі вболівальникам із корпоративних прав на найменування, будуть називатися спрощеними назвами FIFA. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1. Пузуш Радіо. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat! Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Répási Eszter vagyok. Az Ukrajna-Zaliznica Harkiv megyében ma reggel nagyszabású dróntámadás célpontjává vált, ami jelentős fennakadásokat okozott a nyugati irányba közlekedő vonatok menetrendjében. Miközben a mentőszolgálatok a becsapódások következményeit számolják fel, több száz Kárpátalja felé tartó utas kénytelen módosítani utazási terveit a hosszabb késések miatt. Az ellenség pilóta nélküli eszközökkel támadta a vasúti infrastruktúrát Poltava és Dnyipropetrovszk megye területén is, ahol vonatok és vasúti kocsik rongálódtak meg. A gördülő állományban keletkezett károk ellenére a monitoring központ összehangolt munkájának köszönhetően sikerült elkerülni az áldozatokat a személyzet és az utasok körében. A diszpécser szolgálatok mindent megtesznek annak érdekében, hogy csökkentsék a késések mértékét, azonban a biztonsági protokollok megkövetelik a sínek alapos ellenőrzését az érintett szakaszokon, mielőtt a forgalom teljes mértékben helyreállhatna. Poltava megye területén a rakéta és dróntámadások következtében 4 ember életét vesztette, 31-en megsérültek. Megrongálódott egy ipari létesítmény, a vasúti infrastruktúra, valamint gázellátási zavarok is keletkeztek. Zaporizsja városában egy orosz támadás következtében tűz ütött ki, és egy nő megsérült, számolt be a korrespondent.net. Tegnap Kárpátalján két ember vesztette életét tűzesetek következtében. Az első eset Kapuszok településen, a Perecsenyi járásban történt. A helyszínre a Perecsenyi 7-es számú állami tűzoltó és mentőegység vonult ki. Amikor kiérkeztek, megállapították, hogy a tűz átterjedt a lakóház tetejére, majd a közvetlenül mellett álló nyári konyha tetőszerkezetére is. Az oltás során a ház kijáratánál az udvaron a katasztrófavédelem munkatársai egy 50 éves férfi holttestét találták meg. A lángok elpusztították a tetőszerkezetet és megrongálták az épületek lakóhelyiségeit. Ugyanakkor a tűzoltó sikerült megakadályozniuk a teljes pusztulást. A tűz keletkezésének oka is a keletkezett kár mértéke még vizsgálat alatt áll. A második tűzeset a Técsői járás területén történt, ahol a helyszínen egy 1971-es születésű férfi holttestére bukkantak. A tűz következtében egy melléképület mintegy 30 négyzetméteren megrongálódott. A keletkezés oka is a károk mértéke itt is vizsgálat alatt áll, tudatta a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Az év eleje óta összesen 19 ember halt meg tűzesetekben Kárpátalján. A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy legyenek körültekintőek a mindennapokban, és tartsák be a tűzvédelmi előírásokat. Kárpátalján megkezdődött a Szolyva-Dolha-Lipse helyi jelentőségű út felújítása a Dolhai kistérség területén. A munkálatok a megyei katonai közigazgatás, a Máramaros önkormányzati szövetség, valamint a kárpátaljai helyi közutak és infrastruktúra fejlesztési szolgálat együttműködésének eredményeként valósulnak meg. A több mint 55 km hosszú útszakasz, amely összeköti a Munkácsi és a Huszti járás településeit, a jelentős forgalom miatt már régóta felújításra szorult. Most a közösségek összefogásának köszönhetően a közútkezelők több mint 4500 négyzetméternyi útfelületet javítanak ki a Dolhai kistérségben. A következő ütemben pedig a Kereckei kistérségben folytatódik a kátyúk felszámolása. Amikor megvan a szándék és a megértés arra, hogy segítsük és támogassuk egymást, olyan kezdeményezések születnek, amelyek valóban javítják a helyi lakosok életminőségét. Hangsúlyozta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Gülecki hivatalos Facebook oldalán. Május 5-e a kézhigiéné világnapja. Ez nem csupán egy dátum, hanem emlékeztető. A tiszta kéz az egyik leghatékonyabb védekezés a fertőzések ellen. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint minden második egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzhető lett volna megfelelő kézhigiéniával, közölte a Kárpátaljai Betegség Megelőzési és Járványellenőrzési Központ. A kézhigiéné a legegyszerűbb és legolcsóbb eszköz az egészségügyben, amely akár a fertőzések 80%-át is képes megelőzni. A rendszeres kézmosás 20%-kal csökkent a légúti fertőzések és 30%-kal a hasmenéses megbetegedések kockázatát. A tiszta kéz az antibiotikumokkal szemben ellenálló fertőzések elleni védekezés első vonala. A kezeket szappannal és vízzel legalább 40-60 másodpercig kell mosni, főként szennyezett felületekkel vagy állatokkal való érintkezés után, illetve étkezés előtt. Ha nincs lehetőség szappanos kézmosásra, legalább 60-70%-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítő használata javasolt. Az időjárásról. A következő órákban már nyáriasan meleg időre kell számítani, plusz 28 fokkal. Felhívjuk az idősek és krónikus betegségben szenvedők figyelmét, hogy amennyiben tehetik, a nagy melegben ne tartózkodjanak a közvetlen napsütésen.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. Ezen a héten rendezik a Bajnokok Ligája elődöntőinek visszavágóit, ahol eldől, melyik két csapat küzdhet meg május 30-án a trófeáért a Puskás Arénában. A mai játéknapon az Arsenal fogadja az Atletico Madridot, az első mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult, így Londonban teljesen nyílt a küzdelem. Az angolok hazai pálya előnyében bíznak, míg a spanyolok a masszív védekezésükre építhetnek. Szerdán igazi gólparádé után folytatódik a csata, a Bayern München a Paris Saint-Germaint látja vendégül, a párharc első felvonása elképesztő 5-4-es párizsi sikert hozott. Így a németeknek mindenképp győzniük kell a fordításhoz. Míg a Paris Saint-Germainnek a döntetlen is elég a döntőbe jutáshoz. Mindkét mérkőzés 21 órakor kezdődik. Az Európa Ligában két izgalmas mérkőzés vár ránk a visszavágókon. Freiburg-Braga. A németeknek hazai pályán kell javítaniuk, miután a portugálok az első mérkőzésen előnyt szereztek. Aston Villa Nottingham Forest. Az angol házirangadó dönt a fináléról. A Nottingham minimális előnyből várja folytatást a Birminghamiek otthonában. A konferencia ligában is a döntőbe jutás a tét. Crystal Palace hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást a Shakhtar ellen, amely 3-1-es vereséget szenvedett az odavágón. A Strasbourg hazai közönség előtt fordíthat, miután a Rayo Vallecano 1-0-ra nyert az első találkozón. A Milánó Inter hivatalosan is visszaszerezte az olasz bajnoki címet, miután idővel őt biztosította első helyét a Serie A-ban. A 35. fordulóban a csapat legyőzte a Pármát, ezzel behozhatatlan előnyre tett szerte a riválisokkal szemben. Ez a klub történetének 21. bajnoki címe. Az Inter legutóbb a 2023-24-es szezonban nyerte meg a Serie A-t, míg a bajnoki trófeák scudettók számát tekintve továbbra is a Juventus a rekorder 36 győzelemmel. Mint ismert, június 11-én veszik kezdetét a labdarúgó világbajnokság, amelynek házigazdája az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesznek. Ez lesz az első olyan VB, amelyen már 48 csapat vesz részt. A mérkőzéseket 16 stadionban rendezik meg, ebből 11 az Egyesült Államokban található. A FIFA előírásai szerint a torna idejére a stadionok ideiglenes neveket kapnak, és el kell távolítani minden olyan szponzori brandinget, amely nem kapcsolódik közvetlenül a nemzetközi szövetséghez. Ez azt jelenti, hogy az NFL legismertebb stadionjai közül sok teljesen másképp fest majd a világbajnokságon. Azokat a helyszíneket, amelyeket a szurkolók eddig a névadó szponzorok után ismertek, a torna alatt egyszerűsített FIFA neveken fogják hívni. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
6: Реклама.
7: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
8: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
9: Деталі на сайті.
10: Анякнапі ajándékot keresel? Köszönsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika, a luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
11: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
12: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Sokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Bereg 100, Muzsai út 52B.
13: Сила та енергія нехай буде з тобою.
14: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берег САС.
15: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
14: 066 206 16 02.
15: Шукай нас у Facebook.
16: Az erő és az energia legyen veled.
17: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Bereg 100. A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
18: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
19: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалю.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio. Pulz.

0: простині таблиці. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat! Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Répási Eszter vagyok. Az Ukrajna-Zaliznica Harkiv megyében ma reggel nagyszabású dróntámadás célpontjává vált, ami jelentős fennakadásokat okozott a nyugati irányba közlekedő vonatok menetrendjében. Miközben a mentőszolgálatok a becsapódások következményeit számolják fel, több száz Kárpátalja felé tartó utas kénytelen módosítani utazási terveit a hosszabb késések miatt. Az ellenség pilóta nélküli eszközökkel támadta a vasúti infrastruktúrát Poltava és Dnyipropetrovszk megye területén is, ahol vonatok és vasúti kocsik rongálódtak meg. A gördülő állományban keletkezett károk ellenére a monitoring központ összehangolt munkájának köszönhetően sikerült elkerülni az áldozatokat a személyzet és az utasok körében. A diszpécser szolgálatok mindent megtesznek annak érdekében, hogy csökkentsék a késések mértékét, azonban a biztonsági protokollok megkövetelik a sínek alapos ellenőrzését az érintett szakaszokon, mielőtt a forgalom teljes mértékben helyreállhatna. Poltava megye területén a rakéta és dróntámadások következtében 4 ember életét vesztette, 31-en megsérültek. Megrongálódott egy ipari létesítmény, a vasúti infrastruktúra, valamint gázellátási zavarok is keletkeztek. Zaporizsja városában egy orosz támadás következtében tűz ütött ki, és egy nő megsérült, számolt be a korrespondent.net. Tegnap Kárpátalján 2 ember vesztette életét tűzesetek következtében. Az első eset Kapuszok településen, a Perecsenyi járásban történt. A helyszínre a Perecsenyi 7-es számú állami tűzoltó és mentőegység vonult ki. Amikor kiérkeztek, megállapították, hogy a tűz átterjedt a lakóház tetejére, majd a közvetlenül mellette álló nyári konyha tetőszerkezetére is. Az oltás során a ház kijáratánál az udvaron a katasztrófavédelem munkatársai egy 50 éves férfi holttestét találták meg. A lángok elpusztították a tetőszerkezetet és megrongálták az épületek lakóhelyiségeit. Ugyanakkor a tűzoltó sikerült megakadályozniuk a teljes pusztulást. A tűz keletkezésének oka és a keletkezett kár mértéke még vizsgálat alatt áll. A második tűzeset a Técsői járás területén történt, ahol a helyszínen egy 1971-es születésű férfi holttestére bukkantak. A tűz következtében egy melléképület mintegy 30 négyzetméteren megrongálódott. A keletkezés oka és a károk mértéke itt is vizsgálat alatt áll, tudatta a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Az év eleje óta összesen 19 ember halt meg tűzesetekben Kárpátalján. A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy legyenek körültekintőek a mindennapokban, és tartsák be a tűzvédelmi előírásokat. Kárpátalján megkezdődött a Szolyva-Dolha-Lipcse helyi jelentőségű út felújítása a Dolhai kistérség területén. A munkálatok a megyei katonai közigazgatás, a Máramaros önkormányzati szövetség, valamint a Kárpátaljai helyi közutak és infrastruktúra fejlesztési szolgálat együttműködésének eredményeként valósulnak meg. A több mint 55 km hosszú útszakasz, amely összeköti a Munkácsi és a Huszti járás településeit, a jelentős forgalom miatt már régóta felújításra szorult. Most a közösségek összefogásának köszönhetően a közútkezelők több mint 4500 négyzetméternyi útfelületet javítanak ki a Dolhai kistérségben. A következő ütemben pedig a Kereckei kistérségben folytatódik a kátyuk felszámolása. Amikor megvan a szándék és a megértés arra, hogy segítjük és támogassuk egymást, olyan kezdeményezések születnek, amelyek valóban javítják a helyi lakosok életminőségét. Hangsúlyozta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bilecki hivatalos Facebook oldalán. Május 5-e a kézhigiéné világnapja. Ez nem csupán egy dátum, hanem emlékeztető. A tiszta kéz az egyik leghatékonyabb védekezés a fertőzések ellen. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint minden második egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzhető lett volna megfelelő kézhigiéniával, közölte a Kárpátaljai Betegség Megelőzési és Járványellenőrzési Központ. A kézhigiéné a legegyszerűbb és legolcsóbb eszköz az egészségügyben, amely akár a fertőzések 80%-át is képes megelőzni. A rendszeres kézmosás 20%-kal csökkenti a légúti fertőzések és 30%-kal a hasmenéses megbetegedések kockázatát. A tiszta kéz az antibiotikumokkal szemben ellenálló fertőzések elleni védekezés első vonala. A kezeket szappannal és vízzel legalább 40-60 másodpercig kell mosni, főként szennyezett felületekkel vagy állatokkal való érintkezés után, illetve étkezés előtt. Ha nincs lehetőség szappanos kézmosásra, legalább 60-70%-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítő használata javasolt. Az időjárásról. A következő órákban már márnyárias a meleg időre kell számítani, plusz 28 fokkal. Felhívjuk az idősek és krónikus betegségben szenvedők figyelmét, hogy amennyiben tehetik, a nagy melegben ne tartózkodjanak a közvetlen napsütésen.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A kárpáti női kézilabda csapat Lemberben legyőzte a Spartakot, majd a torna záró meccsén kikapott a lembergi Halicsánkától. A Halicsánka ezzel 12. bajnoki címét szerezte meg, míg a kárpáti 10. alkalommal lett ezüstérmes. Az ungvári klub a Szuperligában eddig háromszor ünnepelhetett aranyérmet. A Génius Jótékonysági Alapítvány a 2026-27-es tanévben folytatja a tehetséggondozást a kézilabda tehetségpontokban, melynek célja a kézilabda sport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, verseny lehetőség biztosítása. A tehetséggondozó munka 2026. szeptemberétől folytatódik 20 kézilabda tehetségpontban. Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet 2026. augusztus 10-éig. A 2000-es évek eleje óta hagyomány, hogy a Kárpátaljai Református Egyház ifjúsági szervezete tavasszal megrendezi konfirmandus foci tornáját. Idén a Beregszázi Barátság Stadion adott otthont a rendezvénynek, ahol 12 csapat mért össze erejét. A mezőnyben nem csak a konfirmandusok, hanem a 18 év alatti korábban konfirmált fiatalok is pályára léptek. A sorsolást követően kezdetét vették a mérkőzések, amelyek a sportélmény mellett a közösségépítést is szolgálták. A szervezők kiemelték, elsődleges célük a lelki támogatás, de fontosnak tartják azt is, hogy a fiatalok találkozhassanak, barátkozhassanak és együtt élhessék meg a játék örömét. A kárpátaljai Jaroszláv Brics kétszeres országos bajnok lett az ukrán erőemelő bajnokságon és teljesítette a mester jelölt minősítés követelményeit is. A 120 kg feletti súlycsoportban Brics megnyerte a klasszikus erőemelést a juniorok között, ahol a három fogásnemben összesen 822,5 kg-ot teljesített. Külön aranyérmet szerzett a klasszikus fekve nyomásban is, ahol szintén igazolta a mester jelölti szintet. A bajnokság eredményi alapján Jaroszláv Brics bekerült az ukrán válogatott keretbe, és részt vehet a 2026-os Európa és világbajnokságon. Leszották a kárpátai labdarúgó bajnokság 10. fordulóját, ahol a játéknap rangadóján a Linci Zirka 3-2-re legyőzte Munkács csapatát, úgyhogy mindhárom góljukat már az első félidőben megszerezték. Az Ilonok újfalói csillag fontos győzelmet aratott a Borzsova felett. A mérkőzést indulatok és incidensek kísérték, az ügyet a fegyelmi bizottság fogja vizsgálni. A Medea Nevicskei vár egy korai szabadrúgás góllal minimális arányban múlta felül a Lider együttesét. Visken a nagyszőlősi csapat 4-0-ra kiütött a házigazdákat, a mérkőzésen Mihály Csedrik mester 3-ast szerzett. Az élovasok derbién a Krajna 2-0-ra nyerte a Buzsora ellen, ezzel továbbá erősítette pozícióját a tabella belsőházában. Aktuális műsorunkat a sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
11: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
12: Септемберben 6-os lesz a gyermeke.
6: kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik, akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
12: Подорожуєте до Будапешта? Ми заберемо вас у Берегшурень. Надійна та комфортна поїздка щодня. Навіть якщо є лише один пасажир. За ціною 10 тисяч форентів. Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта. Телефонуйте в робочий час за номером. Плюс 36 70 778 1202. І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ «Транстур-90». Подорож, що зближує. Плюс 36 70 778 1202.
13: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük! Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is. 10.000 forintos áron. Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben a plusz 36 70 778 12 02-es telefonszámot, és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz. Plusz 36 70 778 12 02.
14: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 0630. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
15: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалю.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Ва, Йодин ФМ.
2: Классное радио. Здорово.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jelasztok, va! Jodin FM.
1: Klassne radio.

0: З Європи на нас чекають два захопливі матчі відповіді Фрайбург-Брага. Німцям потрібно відіграватись на власному полі після того, як португальці здобули перевагу в першій зустрічі. Астон Вілла Нотінгем Форест. Доля фіналу вирішиться в англійському дербі. Форест має мінімальну перевагу. У лізі конференції на кону також стоїть вихід до фіналу. Крістал Пелес вдома виборюватиме вихід далі у матчі проти Шахтаря, який у першій грі зазнав поразки з рахунком 1-3. Страсбург матиме шанс на камбек перед рідними вболівальниками після того, як Райо Вальєкано здобув перемогу 1-0 у першому поєдинку. Міланський Інтер офіційно повернув собі титул чемпіона Італії, достроково забезпечивши перше місце у серії А. У матчі 35-го туру команда здолала Парму і стала недосяжною для конкурентів. Це вже 21-й титул у історії клубу. Востаннє Інтер виграв серію А у сезоні 23-24. Абсолютним рекордсменом за кількістю скудетто залишається Ювентус із 36 перемогами. 11 червня стартує чемпіонат світу з футболу, який приймають США, Канада та Мексика. Це буде перший мундіаль, у якому братимуть участь 48 команд. Матчі будуть зіграні на 16 стадіонах, у тому числі на 11 у США, де FIFA зашадала тимчасових назв стадіонів та прибрала брендинг спонсорів, не пов'язаних із FIFA на час турніру. Це означає, що багато з найвідоміших стадіонів NFL виглядатимуть інакше на чемпіонаті світу. Стадіони, відомі вболівальникам із корпоративних прав на найменування, будуть називати спрощеними назвами FIFA. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat. Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Répási Eszter vagyok. A mai nap Kárpátalján tartózkodik munkalátogatáson Kovalska Olena Alekszandrivna, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője. A látogatás fő témája az együttműködés fejlesztése a regionális közösségekkel Ukrajna-Európai Uniós integrációjának felgyorsítása érdekében, mindenek előtt a magyar közösséggel. Ma Nagydobronyban, az irgalmas szamaritánus református gyermekotthonban, a magyar kisebbség képviselőivel és a kárpátaljai református egyház kerület vezetőivel egyeztetett. Rádiónknak Zen Fabián Sándor, a kárpátaljai református egyház kerület püspöke nyilatkozott.
6: Az elnöki hivatal munkatársai látogattak meg bennünket. Konkrétan a kérésük az volt, hogy találkozzanak a Kárpátai Református Egyházzal. Úgy gondoltam, akkor találkoznak a Kárpátai Református Egyházzal, legalábbis az vezetőség szintjén, hogyha a zsinati tanács tagjait hívom meg erre a találkozóra. Fontos, hogy az elnöki hivatal és a Kárpátai Református Egyház között legyen kommunikáció. Hál' Istennek az elmúlt időben jó kapcsolat volt, és ez a kommunikáció, ez tovább megy. Azt tudom mondani, hogy egyre jobb, egyre nyíltabban és őszintébben beszélhetünk az életünkről, a nehézségeinkről és az örömeinkről egyaránt. A Dobronyi Gyermekotthonban, az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonban volt a találkozó. A helyszínt azért választottam így, mert szerettem volna, hogyha látták Kijevben is az elnöki hivatal munkatársai, ugye a Kárpátai Református Egyház nem egy elzárkózott egyház, hanem a társadalomban olyan küldetéstudattal él több mint 30 éve, amióta lehetőségünk van, amely az egész közösségünknek a javát szolgálja. A gyermekotthon az idén 30 éves, mi 30 éve erősítjük az elődeink és mi magunk is azt a szociális hálót, azt a missziót, amit a szeretet parancsából tanultunk meg. Mi szeretjük az Urat, ami Istenünket, és szeretjük a fele barátunkat. És ez a fele baráti szeretet itt nyilvánul meg Dobronyban, kézzelfogható módon leginkább a gyerekek iránt. És azt mondta Olena Alekszandrivna, az elnöki hivatal helyettes vezetője, hogy le van nyugodva azzal, amit látott a Dobronyi Gyermekotthonban.
5: Folyamatban van a gyermekek után járó támogatások kifizetése az ukrán családok számára az idei évtől bevezetett megújult támogatási rendszer keretében. Már közel 170 ezer család részesült ebben a segítségben. Az egyszeri, gyermek születésekor járó 50 ezer hryvnyás támogatást közel 28 ezer nő kapta meg, akik 2026. január 1-je után hozták világra gyermeküket. A terhességhez és szüléshez kapcsolódó támogatást mintegy 20 ezer nő vett igénybe. Ez havi 7 ezer hryvnya támogatást jelent a szülés előtti és utáni időszakban. A gyermek gondozása során az egyéves korig járó ellátást már több mint 114 ezer család kapta meg. Ez az idei évtől havi 7 ezer hryvnyát jelent a gyermek életének első évében. A kormány továbbfejleszti a gyermekes kifizetések rendszerét. Márciustól lehetőség van speciális számla nyitására az OSCHAD banknál. Jelenleg folyamatban van annak kidolgozása, hogy minden ilyen támogatás a GIA alkalmazáson keresztül is igényelhető legyen, és egyetlen kártyára érkezzen. Emellett előkészítés alatt áll a támogatások felhasználási határidejének felülvizsgálata is. Erről Julia Svidenko, Ukrajna miniszterelnöke számolt be. A Globális Szélenergia Tanács közzétette a Global Wind Report 2026 című éves jelentését, amelyben a szélenergia szerepét elemezték a világgazdaságban az elmúlt év eredményei alapján. 2025-re a világ teljes beépített szélenergia kapacitása meghaladta az 1299 gigawattot. Az év során rekordmennyiségű 165 gigawatt új kapacitást helyeztek üzembe. A világ vezetője Kína, amely mintegy 120 gigawattal növelte kapacitását. Európában Németország áll az élen 5,7 gigawattal. A háború ellenére Ukrajna 2025-ben mintegy 324 megawatt új szélenergia kapacitást helyezett üzembe. A becslések szerint a projektek mintegy 44%-a a nyugati régiókban valósul meg, 34% a középső területeken, míg 22% a déli régiókban, elsősorban Odessa és Mikolajiv megyékben. Ez azt mutatja, hogy a szélenergia fejlesztések az egész országban viszonylag egyenletesen zajlanak, még a háborús kockázatok ellenére is, ami az energiarendszer egyensúlya szempontjából is kiemelten fontos. Hamarosan Ukrajna további 156 megawatt szélenergia kapacitással bővül a Kárpátalján található Túrja-Remetei községben. A régió javuló áramellátásra számíthat, a helyi költségvetések több letadóbevételekhez jutnak, a lakosok pedig új munkahelyeket kapnak korszerű munkakörülményekkel, tudatta az Akárpátja 24. Hallássérült betegek számára kapott humanitárius segítséget Ukrajna Dániától. Összesen 3150 korszerű hallókészülékről van szó, amelyek értéke meghaladja a 7,8 millió hryvnyát. Az eszközök már megérkeztek az országba, és szétosztották az egészségügyi intézmények között. A készülékeket Dnipropetrovsk, Zsitomir, Kárpátalja, Zaporizsja, Lemberg, Mikolajiv, Odessa, Poltava, Rivne és Csernyivci megye, valamint Kijev város kórházai kapták meg. Ez lehetővé teszi a betegek számára a modern hallásrehabilitációhoz való jobb hozzáférést. Ezzel párhuzamosan áprilisban megkezdődött az egészségügyi dolgozó képzése, az eszközök kiadásáról és a páciensek tanácsadásáról. Ez a támogatás a hozzáférhetőbb egészségügyi ellátás biztosítását célzó átfogó munka része, valamint az intézmények szükséges felszereléssel való ellátását szolgálja. Ez különösen fontos a globális tendenciák fényében. 2050-re közel 2,5 milliárd embernél jelentkezhet valamilyen fokú hallásvesztés, és legalább 700 millió ember, vagyis a világ minden tizedik lakosa szorul majd hallás rehabilitációra, közölte az Ukrán Egészségügyi Minisztérium. Az időjárásról. A következő órákban is derült napos idő várható, a hőmérséklet plusz 28 fok körül alakul. Ilyen magas hőmérsékletet ezen a napon utoljára 1977-ben mértek. Estére az előrejelzések szerint továbbra is meleg marad az idő. A hőmérséklet várhatóan plusz 22 fok körül lesz.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. Ezen a héten rendezik a Bajnokok Ligája elődöntőinek visszavágóit, ahol eldől, melyik két csapat küzdhet meg május 30-án a trófeáért a Puskás Arénában. A mai játéknapon az Arsenal fogadja az Atletico Madridot, az első mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult, így Londonban teljesen nyílt a küzdelem. Az angolok hazai pálya előnyében bíznak, míg a spanyolok a masszív védekezésükre építhetnek. Szerdán igazi gólparádé után folytatódik a csata, a Bayern München a Paris Saint-Germaint látja vendégül, a párharc első felvonása elképesztő 5-4-es párizsi sikert hozott. Így a németeknek mindenképp győzniük kell a fordításhoz. Míg a Paris Saint-Germainnek a döntetlen is elég a döntőbe jutáshoz. Mindkét mérkőzés 21 órakor kezdődik. Az Európa Ligában két izgalmas mérkőzés vár ránk a visszavágókon. Freiburg-Braga. A németeknek hazai pályán kell javítaniuk, miután a portugálok az első mérkőzésen előnyt szereztek. Aston Villa Nottingham Forest. Az angol házirangadó dönt a fináléről. A Nottingham minimális előnyből várja folytatást. folytatást a Birminghamiek otthonában. A konferencia ligában is a döntőbe jutásra tét Crystal Palace hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást a Shakhtar ellen, amely 3-1-es vereséget szenvedett az odavágón. A Strasbourg hazai közönség előtt fordíthat, miután a Rayo Vallecano 1-0-ra nyert az első találkozón. A Milano Inter hivatalosan is visszaszerezte az olasz bajnoki címet, miután idővel őt biztosította első helyét a Serie A-ban. A 35. fordulóban a csapat legyőzte a Parmát, ezzel behozhatatlan előnyre tett szert a riválisokkal szemben. Ez a klub történetének 21. bajnoki címe. Az Inter legutóbb a 2023-24-es szezonban nyerte meg a Serie A-t, míg a bajnoki trófeák scudettók számát tekintve továbbra is a Juventus a rekorder 36 győzelemmel. Mint ismert, június 11-én veszik kezdetét a labdarúgó világbajnokság, amelynek házigazdája az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesznek. Ez lesz az első olyan VB, amelyen már 48 csapat vesz részt. A mérkőzéseket 16 stadionban rendezik meg, ebből 11 az Egyesült Államokban található. A FIFA előírásai szerint a torna idejére a stadionok ideiglenes neveket kapnak, és el kell távolítani minden olyan szponzori brandinget, amely nem kapcsolódik közvetlenül a nemzetközi szövetséghez. Ez azt jelenti, hogy az NFL legismertebb stadionjai közül sok teljesen másképp fest majd a világbajnokságon. Azokat a helyszíneket, amelyeket a szurkolók eddig a névadó szponzorok után ismertek, a torna alatt egyszerűsített FIFA neveken fogják hívni. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклама.
8: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
9: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
1: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодругій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 780-32-72.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилювали.

0: їхня першочергова мета – духовна підтримка, але вони також вважають важливим, щоб молодь могла зустрічатися, заводити нових друзів та разом відчувати радість гри. Закарпатський спортсмен Ярослав Брич став подвійним чемпіоном та виконав норматив майстра спорту. У ваговій категорії понад 120 кілограм він переміг у класичному пауерліфтингу серед юніорів. У сумі триборства Ярослав набрав 822,5 кілограми. Окремою перемогою стало золото в класичному жимі лежачи, а також підтвердив норматив майстра спорту України. За підсумками чемпіонату Ярослава включили до складу збірної для участі в чемпіонатах Європи та світу 2026 року. Чемпіонат Закарпаття, 10-й тур. У центральному матчі туру Лінці Зірка вдома переграла Мукачево, забивши всі три голи ще до перерви. Зірконок здобула важливу перемогу над Боржавою. Матч супроводжувався емоціями та інцидентами. Справу розглядатиме КДК. Метеяновецький замок мінімально обіграли лідер завдяки ранньому голу зі штрафного. У Вишкові Севлюш розгромив господарів з рахунком 4-0. Хет-трик оформив Михайло Чедрик. А у дербі лідерів Крайна здолала Бужору з рахунком 2-0, зміцнивши позиції у верхній частині таблиці. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat! Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Répási Eszter vagyok. A mai nap Kárpátalján tartózkodik munkalátogatáson Kovalska Olena Alekszandrivna, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője. A látogatás fő témája az együttműködés fejlesztése a regionális közösségekkel Ukrajna-Európai Uniós integrációjának felgyorsítása érdekében, mindenek előtt a magyar közösséggel. Ma Nagydobronyban, az Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthonban, a magyar kisebbség képviselőivel és a Kárpátaljai Református Egyházkerület vezetőivel egyeztetett. Rádiónknak Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke nyilatkozott.
6: Az elnöki hivatal munkatársai látogattak meg bennünket. Konkrétan a kérésük az volt, hogy találkozzanak a Kárpátaljai Református Egyházzal. Úgy gondoltam, akkor találkoznak a Kárpátaljai Református Egyházzal, legalábbis a vezetőség szintjén, hogyha a zsinati tanács tagjait hívom meg erre a találkozóra. Fontos, hogy az elnöki hivatal és a Kárpátaljai Református Egyház között legyen kommunikáció. Hál' Istennek az elmúlt időben jó kapcsolat volt, és ez a kommunikáció, ez tovább megy. Azt tudom mondani, hogy egyre jobb, egyre nyíltabban és őszintébben beszélhetünk az életünkről, a nehézségeinkről és az örömeinkről egyaránt. A Dobronyi Gyermekotthonban, az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonban volt a találkozó. A helyszínt azért választottam így, mert szerettem volna, hogyha látták Kijevben is az elnöki hivatal munkatársai, ugye a Kárpátaljai Református Egyház nem egy elzárkózott egyház, hanem a társadalomban olyan küldetéstudattal él több mint 30 éve, amióta lehetőségünk van, amely az egész közösségünknek a javát szolgálja. A gyermekotthon az idén 30 éves, mi 30 éve erősítjük az elődeink, és mi magunk is, azt a szociális hálót, azt a missziót, amit a szeretet parancsából tanultunk meg. Mi szeretjük az Urat, a mi Istenünket, és szeretjük a fele barátunkat. És ez a fele baráti szeretet itt nyilvánul meg Dobronyban kézzelfogható módon leginkább a gyerekek iránt. És azt mondta Olena Alekszandrivna, az elnöki hivatal helyettes vezetője, hogy le van nyugodva azzal, amit látott a Dobronyi Gyermekotthonban.
5: Folyamatban van a gyermekek után járó támogatások kifizetése az ukrán családok számára az idei évtől bevezetett megújult támogatási rendszer keretében. Már közel 170 ezer család részesült ebben a segítségben. Az egyszeri, gyermek születésekor járó 50 ezer hivnyás támogatást közel 28 ezer nő kapta meg, akik 2026. január 1-je után hozták világra gyermeküket. A terhességhez és szüléshez kapcsolódó támogatást mintegy 20 ezer nő vett igénybe. Ez havi 7 ezer hivnya támogatást jelent a szülés előtti és utáni időszakban. A gyermekgondozása során az egyéves korig járó ellátást már több mint 114 ezer család kapta meg. Ez az idei évtől havi 7 ezer hívnyát jelent a gyermek életének első évében. A kormány továbbfejleszti a gyermekes kifizetések rendszerét. Márciustól lehetőség van speciális számla nyitására az OSCHAD banknál. Jelenleg folyamatban van annak kidolgozása, hogy minden ilyen támogatás a GIA alkalmazáson keresztül is igényelhető legyen, és egyetlen kártyára érkezzen. Emellett előkészítés alatt áll a támogatások felhasználási határidejének felülvizsgálata is. Erről Julia Svridenko, Ukrajna miniszterelnöke számolt be. A Globális Szélenergia Tanács közzétette a Global Wind Report 2026 című éves jelentését, amelyben a szélenergia szerepét elemezték a világgazdaságban az elmúlt év eredményei alapján. 2025-re a világ teljes beépített szélenergia kapacitása meghaladta az 1299 gigawattot. Az év során rekordmennyiségű 165 gigawatt új kapacitást helyeztek üzembe. A világ vezetője Kína, amely mintegy 120 gigawattal növelte kapacitását. Európában Németország áll az élen 5,7 gigawattal. A háború ellenére Ukrajna 2025-ben mintegy 324 megawatt új szélenergia kapacitást helyezett üzembe. A becslések szerint a projektek mintegy 44%-a a nyugati régiókban valósul meg, 34% a középső területeken, míg 22% a déli régiókban, elsősorban Odessa és Mikolaiv megyékben. Ez azt mutatja, hogy a szélenergia fejlesztések az egész országban viszonylag egyenletesen zajlanak, még a háborús kockázatok ellenére is, ami az energiarendszer egyensúlya szempontjából is kiemelten fontos. Hamarosan Ukrajna további 156 megawatt szélenergia kapacitással bővül a Kárpátalján található Túrja-Remetei községben. A régió javuló áramellátásra számíthat, a helyi költségvetések többletadó bevételekhez jutnak, a lakosok pedig új munkahelyeket kapnak korszerű munkakörülményekkel, tudatta az Akárpátja 24. Hallássérült betegek számára kapott humanitárius segítséget Ukrajna Dániától. Összesen 3150 korszerű hallókészülékről van szó, amelyek értéke meghaladja a 7,8 millió hrivnyát. Az eszközök már megérkeztek az országba, és szétosztották az egészségügyi intézmények között. A készülékeket Dnipropetrovsk, Zsitomir, Kárpátalja, Zaporizsja, Lemberg, Mikolaiv, Odessa, Poltava, Rivne és Csernyivci megye, valamint Kijev város kórházai kapták meg. Ez lehetővé teszi a betegek számára a modern hallásrehabilitációhoz való jobb hozzáférést. Ezzel párhuzamosan áprilisban megkezdődött az egészségügyi dolgozó képzése, az eszközök kiadásáról és a páciensek tanácsadásáról. Ez a támogatás a hozzáférhetőbb egészségügyi ellátás biztosítását célzó átfogó munka része, valamint az intézmények szükséges felszereléssel való ellátását szolgálja. Ez különösen fontos a globális tendenciák fényében. 2050-re közel 2,5 milliárd embernél jelentkezhet valamilyen fokú hallásvesztés, és legalább 700 millió ember, vagyis a világ minden tizedik lakosa szorul majd hallás rehabilitációra, közölte az Ukrán Egészségügyi Minisztérium. Az időjárásról. A következő órákban is derült napos idő várható, a hőmérséklet plusz 28 fok körül alakul. Ilyen magas hőmérsékletet ezen a napon utoljára 1977-ben mértek. Estére az előrejelzések szerint továbbra is meleg marad az idő, a hőmérséklet várhatóan plusz 22 fok körül lesz.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A kárpáti női kézilabda csapat Lemberben legyőzte a Spartakot, majd a torna záró meccsét kikapott a lembergi Halicsánkától. A Halicsánk ezzel 12. bajnoki címét szerezte meg, míg a kárpáti 10. alkalommal lett ezüstérmes. Az ungvári klub a Szuperligában eddig háromszor ünnepelhetett aranyérmet. A Génius Jótékossági Alapítvány a 2026-27-es tanévben folytatja a tehetséggondozást a kézilabda tehetségpontokban, melynek célja a kézilabda sport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, verseny lehetőség biztosítása. A tehetséggondozó munka 2026. szeptemberétől folytatódik 20 kézilabda tehetségpontban. Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet 2026. augusztus 10-éig. A 2000-es évek eleje óta hagyomány, hogy a Kárpátaljai Református Egyház ifjúsági szervezete tavasszal megrendezi konfirmandus foci tornáját. Idén a Beregszázi Barátság Stadion adott otthont a rendezvénynek, ahol 12 csapat mért össze erejét. A mezőnyben nem csak a konfirmandusok, hanem a 18 év alatti korábban konfirmált fiatalok is pályára léptek. A sorsolást követően kezdetét vették a mérkőzések, amelyek a sportélmény mellett a közösségépítést is szolgálták. A szervezők kiemelték, elsődleges céljuk a lelki támogatás, de fontosnak tartják azt is, hogy a fiatalok találkozhassanak, barátkozhassanak és együtt élhessék meg a játék örömét. A kárpátaljai Jaroszláv Brics kétszeres országos bajnok lett az ukrán erőemelő bajnokságon és teljesítette a mester jelölt minősítését. teljesítés követelményeit is. A 120 kg feletti súlycsoportban Bridge megnyerte a klasszikus erőemelést a juniorok között, ahol a három fogás nember összesen 822,5 kg-ot teljesített. Külön aranyérmet szerzett a klasszikus fekve nyomásban is, ahol szintén igazolta a mester jelölti szintet. A bajnokság eredményi alapján Jaroszláv Bridge bekerült az ukrán válogatott keretbe, és részt vehet a 2026-os Európa és világbajnokságon. Lejátszották a Kárpátaljai labdarúgó bajnokság 10. fordulóját, ahol a játéknap rangadóján a Linci Zirka 3-2-re legyőzte Munkács csapatát, úgyhogy mindhárom góljukat már az első félidőben megszerezték. Az Ilona Kújfalói Csillag fontos győzelmet aratott a Borzsova felett. A mérkőzést indulatok és incidensek kísérték, az ügyet a fegyelmi bizottság fogja vizsgálni. A Medea Nevickei vár egy korai szabadrugás góllal minimális arányban múlta felül a Lider együttesét. Vizsgán a nagyszőlősi csapat 4-0-ra kiütött a házigazdákat, a mérkőzésen Mihály Csedrik mester 3-ast szerzett. Az élovasok derbién a Krajna 2-0-ra nyerte a Buzsora ellen, ezzel továbbá erősítette pozícióját a tabella felsőházában. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклама.
8: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
9: Бадох-центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох-центр Берегово.
10: Бадох-центр Берегсанс. Минюшеги бадогос термікек, тетюфедуаньяков, сілеш фаластигман, алюмініум ерез чаторна ренцерек, аблакпарканьок, корцолт тетюфедешес сюкшегес алапаньяков, металчереп, тетюфелуиташ, хозяєрту сакемберекел. Нітватарташ 7-től péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berekszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogh Center, Berekszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
12: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
13: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
14: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
15: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
16: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat,
7: hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалили.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntöm a rádióhallgatókat 2026. május 5-én, kedden. 16 órai híreink következnek, a mikrofonnál Ripási Eszter. A Kárpátaljára tett munkalátogatása keretében Kovalska Olena Alekszandrivna, az ukrán elnöki hivatal vezetőhelyettese, találkozókat folytatott a magyar közösség képviselőivel és a Kárpátaljai Református Egyház képviselőivel. A beszélgetések során megvitatták a nemzeti kisebbségeket érintő aktuális kérdéseket, az ukrajnai reformok, különösen az oktatási reform előrehaladását, valamint az állam és a közösségek közötti együttműködés mechanizmusait a háborús körülmények között. A találkozóról további részleteket Olena Kovalskától hallhatják.
4: Взагалі скажу, що візити на Закарпаття, зустрічі з угорською громадою, з радою церков, це завжди.
3: Mint mondta, általánosságban elmondhatom, hogy a kárpátaljai látogatások a magyar közösséggel és az egyházak tanácsával való találkozók dinamikusan működnek, mert Kijevben is egy nagyon erős csapat dolgozik, amely közvetlen erőfeszítésekkel nagyon jól érti a problémakört, és általában a nemzeti kisebbségek jelentőségét Ukrajnában. Azt, amit a nemzeti kisebbségek tesznek Ukrajnáért, a győzelemért, és itt a magyar közösség sem kivétel. Mi mindenkit egyenlő mértékben képviselünk és segítünk. Természetesen most az országban reformok zajlanak. Egyébként az, hogy Ukrajnában a háború idején is zajlanak oktatási, kulturális és egyéb reformok nagy eredmény, és kevés ország képes erre. Bármely reform során természetesen felmerülnek problémás kérdések is, de ez normális folyamat, és mi állami oldalról igyekszünk úgy alakítani a munkafolyamatokat, hogy bizottságokat hozunk létre, és segítünk a közösségeknek ezek megoldásában. Nagyobb, alapvető problémák nincsenek, igyekszünk ezeket megelőzni. A leginkább vitatott kérdés jelenleg az oktatási reform. De az Oktatási Minisztérium, a Parlamenti Bizottság és mi, mint az elnöki hivatal is mindent megteszünk azért, hogy ezek a hibák, ahogy az informatikusok mondják, amelyek bármilyen változás bevezetésének kezdeti szakaszában megjelennek, megszűnjenek, és a folyamatok később akadálymentesen működjenek tovább. Az M24-es út állapotáról és a szükséges beavatkozásokról tartottak munkamegbeszélést a helyi és megyei illetékesek Beregszázban. Az egyeztetésen részt vett Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere, Huszár Péter, a Beregszászi Kistérség első alpolgármestere, valamint Bogdán Szics, a Kárpátaljai Infrastrukturális Helyreállítási Szolgálat vezető mérnöke. A megbeszélés középpontjában az M24-es út állapota állt, különös tekintettel a Jánosi és Beregszász közötti szakaszra, valamint a városon belüli útrészekre, köztük a Bogdán Khmelnicki utca állapotára. Elhangzott, hogy a városon jelentős teherforgalom halad át a határ irányába, így az út minősége nem csak a közlekedés kényelmét, hanem a biztonságát is alapvetően befolyásolja. A szakemberek szerint a munkálatok üteme nagyban függ a rendelkezés álló gépparktól, mivel ezek egyszerre több helyszínen dolgoznak a megyében. A közeljövőben megkezdődik a Bogdán Khmelnicki utcában az útburkolat felmarása. A munkálatok a vasúti átjárótól egészen az asztélyi határátkelő vezető szakaszig tartanak majd. Ez az első lépés egy későbbi átfogó útfelújítás előtt, tudatta a Beregszászi Kistérség polgármestere hivatalos oldalán. Folyamatban van a gyermekek után járó támogatások kifizetése az ukrán családok számára az idei évtől bevezetett megújult támogatási rendszer keretében.

0: az Osztrák Banknál. Jelenleg folyamatban van annak kidolgozása, hogy minden ilyen támogatás a GIA alkalmazáson keresztül is igényelhető legyen, és egyetlen kártyára érkezzen. Emellett előkészítés alatt áll a támogatások felhasználási határidejének felülvizsgálata is. Erről Julia Svyrydenko, Ukrajna miniszterelnöke számolt be. Útlevél igénylés 2026-ban. Mennyibe kerül a kiállítás 7 és 20 munkanap alatt? Ha a 20 munkanapos ügyintézést választjuk, az adminisztratív díj 1147 hívnya. Lehetőség van az útlevél gyorsított 7 munkanapos elkészítésére is. Ebben az esetben a díj 1787 hívnya. Az Állami Migrációs Szolgálat hangsúlyozza, hogy a feltüntetett árak kizárólag akkor érvényesek, ha a kérelmet a szolgálat saját kirendeltségein nyújtják be. Az útlevél felnőttek számára 10 évig érvényes, míg gyermekek esetében 4 év a hatályossági idő. Az Állami Migrációs Szolgálat közzétette a dokumentum kiállításának aktuális díjait. Az útlevél igénylésére a Migrációs Szolgálat területi egységeinél, az adminisztratív szolgáltató központokban, illetve a Passport Service állami vállalat irodáiban van lehetőség. A biometrikus okmányok kiállításához új lenyomatvétel szükséges, amely 12 éves kortól kötelező a gyermekek számára. Május 5-e a kézhigiéné világnapja. Ez nem csupán egy dátum, hanem emlékeztető. A tiszta kéz az egyik leghatékonyabb védekezés a fertőzések ellen. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint minden második egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzhető lett volna megfelelő kézhigiéniával, közölte a Kárpátaljai Betegség Megelőzési és Járványellenőrzési Központ. A kézhigiéni a legegyszerűbb és legolcsóbb eszköz az egészségügyben, amely akár a fertőzések 80%-át is képes megelőzni. A rendszeres kézmosás 20%-kal csökkent a légúti fertőzések és 30%-kal a hasmenéses megbetegedések kockázatát. A tiszta kéz az antibiotikumokkal szemben ellenálló fertőzések elleni védekezés első vonala. A kezeket szappannal és vízzel legalább 40-60 másodpercig kell mosni, főként szennyezett felületekkel vagy állatokkal való érintkezés után, illetve étkezés előtt. Ha nincs lehetőség szappanos kézmosásra, legalább 60-70%-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítő használata javasolt.
1: Az időjárásról.
0: A következő órákban is derült napos idő várható. A hőmérséklet plusz 28 fok körül alakul. Ilyen magas hőmérsékletet ezen a napon utoljára 1977-ben mértek. Estére az előrejelzések szerint továbbra is meleg marad az idő. A hőmérséklet várhatóan plusz 22 fok körül lesz. Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.

sporthíreinkkel folytatjuk. Kárpáti női kézilabda csapat Lembergben legyőzte a Spartákot, majd a torna záró meccsén kikapott a lembergi Halicsánkától. A Halicsánka ezzel 12. bajnoki címét szerezte meg, míg a Kárpáti 10. alkalommal lett ezüstérmes. Az ungvári klub a Szuperligában eddig 3-szor ünnepelhetett aranyérmet. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány a 2026-27-es tanévben folytatja a tehetséggondozást a kézilabda tehetségpontokban, melynek célja a kézilabda sport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, verseny lehetőség biztosítása. A tehetséggondozó munka 2026. szeptemberétől folytatódik 20 kézilabda tehetségpontban. Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet 2026. augusztus 10-éig. A 2000-es évek eleje óta hagyomány, hogy a Kárpátaljai Református Egyház ifjúsági szervezete tavasszal megrendezi konfirmandus foci tornáját. Idén a Beregszázi Barátság Stadion adott otthont a rendezvénynek, ahol 12 csapat mért össze erejét. A mezőnyben nem csak a konfirmandusok, hanem a 18 év alatti korábban konfirmált fiatalok is pályára léptek. A sorsolást követően kezdetét vették a mérkőzések, amelyek a sportélmény mellett a közösségépítést is szolgálták. A szervezők kiemelték, elsődleges céljuk a lelki támogatás, de fontosnak tartják azt is, hogy a fiatalok találkozhassanak, barátkozhassanak és együtt élhessék meg a játék örömét. A kárpátaljai Jaroszláv Brics kétszeres országos bajnok lett az ukrán erőemelő bajnokságon és teljesítette a mester jelölt minősítés követelményeit is. A 120 kg feletti súlycsoportban Brics megnyerte a klasszikus erőemelést a juniorok között, ahol a három fogás nemben összesen 822,5 kg-ot teljesített. Külön aranyérmet szerzett a klasszikus fekvenyomásban is, ahol szintén igazolta a mester jelölti szintet. A bajnokság eredményei alapján Jaroszláv Brics bekerült az

0: válogatott keretbe, és részt vehet a 2026-os Európa és világbajnokságon. Lejátszották a Kárpátaljai labdarúgó bajnokság 10. fordulóját, ahol a játéknap rangadóján a Linci Zirka 3-2-re legyőzte Munkács csapatát, úgyhogy mindhárom góljukat már az első félidőben megszerezték. Az Ilona Kújfalui Csillag fontos győzelme tartott a Borzsova felett. A mérkőzést indulatok és incidensek kísérték, az ügyet a fegyelmi bizottság fogja vizsgálni. A Medea Nevickei Vár egy korai szabadrugás góllal minimális arányban múlta felül a líder együttesét. Visken a nagyszülősi csapat 4-0-ra kiütött a házigazdák. A mérkőzésen Mihály Csedrik Mester 3-ast szerzett. Az élovasok derbiénak Krajna 2-0-ra nyerte a Buzsora ellen, ezzel továbbá erősítette pozícióját a tabella felsőházában. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk!
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холодте.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Пульс. 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяно Стопа и один ФМ. Классное радио.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyamasztatva. Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

volt az Zeneshow, Simply the Best, egy műsor Tina Turnerrel. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a különleges utazáson, és reméljük, hogy Tina zenéje újra és újra erőt és inspirációt ad nektek. Ne felejtjétek, legközelebb újabb zenei témával jelentkezek itt a Pulzus FM-en. Sziasztok! Szörnyű programi muzés.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivianos Nova. Iodin FM.
1: Klasszne Radio.

0: el.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: Я с тобою, с тобою, с тобою.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: Maske.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.